Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Picivel 2 óra után elom mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Nem sokára egy újabb óriási fesztiválon bulizunk közösen. Az összes rádió egy DJ-vel. A kampuszon, amire egyébként jövő héten páros belépőket is lehet tőlünk nyerni. És ahol? Na, hogy a rádió egyes DJ között ott lesz DJ Metzger Viki is, aki most nagy bogival és Viszmuddal hozza az igazi mai slágert, az az éden, amit indít.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó hétvégét, jó nyarat mindenkinek. Hát mindjárt a nyár közepén vagyunk, július 12-e van. Én pedig hozom ennek a nyárnak az egyik legnagyobb parti kedvencét. Alex Kenji érkezik, ez a Bumble itt a rádió egyen. Egy csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A következő órában is bennem aztán lehet bízni. Olyan nagy kedvencekkel készülök, mint Metzger Viki, vagy éppen Sam feldújdonsága. De hozom majd Purple Disco Machine-t, a Halott pénzt és Ray Daltont is. Beleindítok a következő zenei óra elején a Blood Runnin, ami érkezik a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze.
3: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazni közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és és figyeljük, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfeledzünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszerteri asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu.
1: Miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenu un mégalo.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn, vagyis holnap pedig újra jönnek, és hát egész héten DJ Odi koncertbelépőket is lehetett nyerni, elképesztő, hogy

0: Zám, csak pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Fővárosi Vízművek Facebook bejegyzésében közölte, hogy bár a Duna-Budapesti szakaszán tartósan alacsony vízellás várható, ez nem veszélyezteti a főváros ivóvíz ellátását. Az előrejelzések szerint a folyó vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapesten. A cég szerint ez a helyzet egy hosszabb távú folyamat része. Az elmúlt körülbelül 2 évtized éghajlati változásai miatt erősödnek az időjárási szélsőségek, legyen szó árvizekről vagy aszályos időszakokról. A tavalyi adatok is ezt a tendenciát mutatják, amikor a folyó vízellása 111 napon át 120 cm, 27 napon keresztül pedig még 100 cm alatt is maradt. A Duna vízszintje emiatt egyre ritkábban mozog a megszokott tartományban, így az ivóvíz szolgáltatásnak egyre gyakrabban kell alkalmazkodnia szélsőséges üzemeltetési feltételekhez. A tartósan alacsony vízellás elsősorban üzemeltetési kihívást jelent, mivel ilyenkor kevesebb víz jut a parti szűrésű kutakba, ami megnöveli azok igénybevételét. A vízmű szerint ez a terhelés a jelenlegi helyzetben nem kritikus mértékű, mivel a rendszer jelentős kapacitás tartalékokkal rendelkezik, a terhelést pedig a vízbázisok között minél egyenletesebben osztják el, hogy a szolgáltatási területen élők folyamatosan elegendő ivóvízhez jussanak. A vízmű szerint az ellátás biztonság mellett a víz minősége is garantált. A mérési adatok szerint alacsony vízállás idején sem a Duna, sem a hálózatba juttatott ivóvíz minősége nem romlik, és továbbra is megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vízbázisok környezetében lévő esetleges szennyező forrásokat egy kiterjedt figyelőkút rendszerrel folyamatosan ellenőrzik, indokolt esetben pedig sűrítik a mintavételeket is, hogy a legkisebb környezeti változásokat is időben észleljék.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió 1.
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Bibi Rexa, az albán származású énekesnő, aki most új mörcsöket mutatott be, amiben pont az albán származására is felhívja a figyelmet, és mindenféle gegeket is csinálnak. Ebből szerintem nagyon menő lett, az Instagramon is meg lehet nézni. Én pedig közben mutatom, hogy milyen dallal készült nem is olyan rég, az aktuális kedvencek között. Fétlesz, Bibi Rexa és a New Religion. Itt a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 70%-os foglaltsággal működött a debreceni reptéri szálloda. A nyaralók mintegy fele nem köt utasbiztosítást. Dobónik Valett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A debreceni repülőtér mellett található Ibis Styles Debrecen Airport szálloda átlagosan 70%-os foglaltsággal működött az elmúlt egy évben. Tudatta Kövesdi Barnabás, a hotel ügyvezető igazgatója az MTI-vel pénteken. A közleményben megjegyezték azt is, hogy állandó munkatársaik száma 24, emellett fogadnak nyári gyakorlatra diákokat. A szálló együttműködik a helyi középiskolákkal, valamint a Debreceni Egyetemmel. Utóbbival duális képzésben is részt vesznek. A nyári főszezonban jelentősen megnőtt a debreceni nemzetközi repülőtér forgalma, hangzott el a napokban a DTD híradóban. A legnépszerűbb úti célok továbbra is a repülővel közvetlenül elérhető tengerparti üdülőhelyek. Bulgária idén is a legkedveltebb desztinációk közé tartozik, de sokan választják Törökországot, Görögországot, Tunéziát, Albániát és Ciprust is. Molnár Szilvia utazási szakértő szerint azok jártak a legjobban, akik időben lefoglalták a nyaralásukat. A korábbi évekre jellemző kedvező utolsó pillanatos ajánlatok ugyanis egyre ritkábbak, a nyár közepén pedig már jóval nehezebb pénztárcabarát üdülést találni.
3: Nincsenek azok a nagy last minute-ek, mint évekkel ezelőtt voltak, tehát arra nem számítsunk, hogy fillérekkel el tudunk menni most július-augusztusba. Kitartanak az árak, kevés hely is van, ezért azt mondom, hogy a tavalyi évhez képest egy olyan 20-30%-kal azért drágulásra számíthatunk.
2: A gondtalan kikapcsolódás mellett a váratlan helyzetekre is érdemes felkészülni. Az egyik bank közlése szerint a nyaralók mintegy fele továbbra sem köt utasbiztosítást, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy akár egy elveszített podgyász is komoly többletköltségekkel járhat. A szakemberek ezért azt javasolják, hogy utazás előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő utasbiztosításról. Szerdán ismét megrendezték a végzősök napját az Aquaticum Debrecen strandon. 2020 óta minden nyáron ezzel az ingyenes élménynappal ajándékozza meg az önkormányzat a középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalokat. Idén a szeszélyes időjárás miatt lesz második közösségi strand napja is a végzősöknek. Jövő hét szerdán ugyanis ismét várják őket egy élménynapra az Aquaticum strandon, számolt be a DTV híradó. Ma egy gyenge hideg front hatására gomoly felhős időre van kilátás hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Északkeleten záporok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 23-26 fok körül valószínű.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
5: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazások közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk, az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a betegtájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
0: Az egészségperceket hallották.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
6: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

boldogságot nekik. Én pedig pörgetem tovább a hangulatot méghozzá egy rádió egy DJ-vel, Regál Lili és a Body Ula Heal Me, amit indítok.

0: napig reméljük. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

csak igazi mai sláger megy, elég hullámzó volt a hét időjárás tekintetében, és hát valami ehhez hasonló lesz, bár pici stabilabban ilyen 27-28 fokos maximumokkal és aránylag sok napsütéssel, ez egy jó hír, és a mai napra is ezt jósolja a meteorológia.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: A Fővárosi Vízművek Facebook bejegyzésében közölte, hogy bár a Duna-Budapesti szakaszán tartósan alacsony vízellás várható, ez nem veszélyezteti a főváros ivóvíz ellátását. Az előrejelzések szerint a folyó vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapesten. A cég szerint ez a helyzet egy hosszabb távú folyamat része. Az elmúlt körülbelül 2 évtized éghajlati változásai miatt erősödnek az időjárási szélsőségek, legyen szó árvizekről vagy aszályos időszakokról. A tavalyi adatok is ezt a tendenciát mutatják, amikor a folyó vízellása 111 napon át 120 cm, 27 napon keresztül pedig még 100 cm alatt is maradt. A Duna vízszintje emiatt egyre ritkábban mozog a megszokott tartományban, így az ivóvíz szolgáltatásnak egyre gyakrabban kell alkalmazkodnia szélsőséges üzemeltetési feltételekhez. A tartósan alacsony vízállás elsősorban üzemeltetési kihívást jelent, mivel ilyenkor kevesebb víz jut a parti szűrésű kutakba, ami megnöveli azok igénybevételét. A vízmű szerint ez a terhelés a jelenlegi helyzetben nem kritikus mértékű, mivel a rendszer jelentős kapacitás tartalékokkal rendelkezik, a terhelést pedig a vízbázisok között minél egyenletesebben osztják el, hogy a szolgáltatási területen élők folyamatosan elegendő ivóvízhez jussanak. A vízmű szerint az ellátás biztonság mellett a víz minősége is garantált. A mérési adatok szerint alacsony vízállás idején sem a Duna, sem a hálózatba juttatott ivóvíz minősége nem romlik, és továbbra is megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vízbázisok környezetében lévő esetleges szennyező forrásokat egy kiterjedt figyelőkút rendszerrel folyamatosan ellenőrzik, indokolt esetben pedig sűrítik a mintavételeket is, hogy a legkisebb környezeti változásokat is időben észleljék.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és természetesen a jövő hét sem telik el nálunk játék nélkül. A kampuszra lehet majd páros belépőket nyerni, mert hogy madá, hogy ott is ott leszünk, és visszük a hallgatóinkat is. Ő pedig Taylor Swift a folytatásban, az aktuális kedvencünktől az Opel Eye-t. Ez az igazi mai sláger jön már is a rádió egyen.

hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 70%-os foglaltsággal működött a debreceni reptéri szálloda. A nyaralók mintegy fele nem köt utasbiztosítást. Dobodik Valett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A debreceni repülőtér mellett található Ibis Styles Debrecen Airport szálloda átlagosan 70%-os foglaltsággal működött az elmúlt egy évben. Tudatta Kövesdi Barnabás, a hotel ügyvezető igazgatója az MTI-vel pénteken. A közleményben megjegyezték azt is, hogy állandó munkatársaik száma 24, emellett fogadnak nyári gyakorlatra diákokat. A szálló együttműködik a helyi középiskolákkal, valamint a Debreceni Egyetemmel. Utóbbival duális képzésben is részt vesznek. A nyári főszezonban jelentősen megnőtt a debreceni nemzetközi repülőtér forgalma, hangzott el a napokban a DTD híradóban. A legnépszerűbb úti célok továbbra is a repülővel közvetlenül elérhető tengerparti üdülőhelyek. Bulgária idén is a legkedveltebb desztinációk közé tartozik, de sokan választják Törökországot, Görögországot, Tunéziát, Albániát és Ciprust is. Molnár Szilvia utazási szakértő szerint azok jártak a legjobban, akik időben lefoglalták a nyaralásukat. A korábbi évekre jellemző kedvező utolsó pillanatos ajánlatok ugyanis egyre ritkábbak, a nyár közepén pedig már jóval nehezebb pénztárcabarát üdülést találni.
2: Nincsenek azok a nagy last minute-ek, mint évekkel ezelőtt voltak, tehát arra nem számítsunk, hogy fillérekkel el tudunk menni most július-augusztusba. Kitartanak az árak, kevés hely is van, ezért azt mondom, hogy a tavalyi évhez képest egy olyan 20-30%-kal azért drágulásra számíthatunk.
1: A gondtalan kikapcsolódás mellett a váratlan helyzetekre is érdemes felkészülni. Az egyik bank közlése szerint a nyaralók mintegy fele továbbra sem köt utasbiztosítást, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy akár egy elveszített podgyász is komoly többletköltségekkel járhat. A szakemberek ezért azt javasolják, hogy utazás előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő utasbiztosításról. Szerdán ismét megrendezték a végzősök napját az Aquaticum Debrecen strandon. 2020 óta minden nyáron ezzel az ingyenes élménynappal ajándékozza meg az önkormányzat a középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalokat. Idén a szeszélyes időjárás miatt lesz második közösségi strand napja is a végzősöknek. Jövő hét szerdán ugyanis ismét várják őket egy élménynapra az Aquaticum strandon, számolt be a DTV híradó. Ma egy gyenge hideg front hatására gomoly felhős időre van kilátás hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Északkeleten záporok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 23-26 fok körül valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy. Szép reggelt, jó hétvégét, jó nyarat mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk. Most már 6 perccel. Az igazi mai slágerek között pedig egy olyat választottam, ami ilyenkor szerintem mindenkinek jó fog esni, akár most ébredünk, akár hazafelé tartunk a buliból. Ez mindenkinek egy kis jó lendületet ad. Jó, megszérkezik.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ő pedig Alex Kenji, egyenesen Olaszországból Pízából, aki nemrég elmondta, hogy nem gondolja túl a zenélést, egy dolgot szeretne, jó hangulatot csinálni, bárhol is, startbulit, vagy bármikor is készít egy felvételt. Hát, ez szerintem tökéletesen hozza jó hangulatot. Az egyik legnagyobb nyári kedvenc Alex Kenji és a Bambolé, amit indítok itt a Rádió 1-en. Szép reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
3: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
4: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
4: Reklámkukac mcdb.hu.
2: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A japán nagykövettel egyeztetett Tárkányi Zsolt államtitkár. Kezdődik a nyári szünet a bölcsődékben is. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Az augusztus végén várhatóan felszabaduló uniós források felhasználásáról, valamint a közép és hosszú

0: Japánon megvalósítandó projektekről folytatott eszmecserét, Kimura Tetsuya, japán nagykövet, Tárkányi Zsolt, debreceni országgyűlési képviselővel, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkárával. Kimura Tetsuya Facebook oldalán arról írt, Tárkányi Zsolt arra kérte, feltétlenül látogasson el Debrecenbe. A japán nagykövet úgy fogalmazott, mivel a Debreceni Egyetemen sok japán orvostan hallgató tanul, szeretne a közeljövőben ide is ellátogatni. A Debreceni Egyetem hallgatói statisztikája alapján 2025 őszén 165 japán hallgatójuk volt. A jövő héten a bölcsődékben is megkezdődik a nyári szünet, az intézmények 4 hétig lesznek zárva. Az Egyesített Bölcsődei Intézmény összesen 14 óvodát üzemeltet Debrecenben, a nyári szünet érinti ezek nyitvatartását is. A szünidő alatt az Ősz utcai, valamint a Faraktár utcai tagintézmény biztosít nyári ügyeletet. A férőhelyek száma jelentősen megnőtt az elmúlt években, 2 új tagintézmény létesült, Józsán és a Postakertben. Emellett egyházi intézmények is épültek. Erről Gyöngyösi Katalin, az Egyesített Bölcsődei Intézmény intézményvezetője beszélt a Média Centrumnak.
1: Jelenleg azt tudom mondani, hogy még most is szerintem bármelyik debreceni bölcsődében, nem csak az önkormányzati fenntartásúakban, hanem az egyházi intézményekben is van biztosan férőhely, tehát ősszel és folyamatosan a nevelési év közben is tudunk fogadni.
0: A bölcsődékben a szünet ideje alatt karbantartási és felújítási munkákat, illetve nagy takarítást végeznek. Több száz fellépő, hazai sztárok és nemzetközi előadók várják hamarosan a Debreceni Campus Fesztivál látogatóit a Nagy Erdőn. A nagymúltú rendezvény nem csak esti koncerteket kínál, családi, kulturális és közösségi programok is színesítik a kínálatot. Az ország második legnagyobb fesztiválját július 22-e és 26-a között rendezik meg a Nagyerdei stadion körüli területen. Kedden a főváros ad otthont a 16. Gyulai István Memoriál atlétikai magyar nagydíjnak. Az egynapos viadalon a DSI Debrecen 2 magyar bajnoka, Kozák Luca és Kleckner Hanga is megméretteti magát. Ma egy gyenge hideg front hatására gomoly felhős időre van kilátás hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, északkeleten záporok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 23-26 fok körül valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift, akinek ugye egy hete volt a lakziát, szerintem most is számolják Excelekben a költségvetést. Azt tudja, hogy van egy 8 milliárdos tétel, 8 milliárdos, ami nem direktben a lakzi költsége volt, hanem pluszban kifizették különböző New York-i alapítványoknak, hogy ezzel kárpótolják a New York-iakat a fennakadásokért, amit a lakziuk csinált. Az oké. Okay. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger a The Fate of Ophelia, amit indítok a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten pedig újra játék nálunk, méghozzá kampusz belépőkért, ahogy ezt ígértük. Minden komoly valamire való fesztiválon ott leszünk, és visszük a hallgatóinkat is. Jövő héten erre lehet nálunk belépőket nyerni. Ő pedig egy igazi fesztivál kedvence, Sam Feld, Rosalind és a Half Like Mine, amit indítok a Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenddel, és már csak kevesebb, ide egy hónap is jön Balázs DJ Oti koncertje. Fú, de

0: Ő kezdi a következő zeneórát is nálunk, az igazi mai sláger a Blood Runnin, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 70%-os foglaltsággal működött a debreceni reptéri szálloda. A nyaralók mintegy fele nem köt utasbiztosítást. Dobonik Valett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A debreceni repülőtér mellett található Ibis Styles Debrecen Airport szálloda átlagosan 70%-os foglaltsággal működött az elmúlt egy évben. Tudatta Kövesdi Barnabás, a hotel ügyvezető igazgatója az MTI-vel pénteken. A közleményben megjegyezték azt is, hogy állandó munkatársaik száma 24, emellett fogadnak nyári gyakorlatra diákokat. A szálló együttműködik a helyi középiskolákkal, valamint a Debreceni Egyetemmel. Utóbbival duális képzésben is részt vesznek. A nyári főszezonban jelentősen megnőtt a debreceni nemzetközi repülőtér forgalma. Hangzott el a napokban a DTV híradóban. A legnépszerűbb úti célok továbbra is a repülővel közvetlenül elérhető tengerparti üdülőhelyek. Bulgária idén is a legkedveltebb desztinációk közé tartozik, de sokan választják Törökországot, Görögországot, Tunéziát, Albániát és Ciprust is. Molnár Szilvia utazási szakértő szerint azok jártak a legjobban, akik időben lefoglalták a nyaralásukat. A korábbi évekre jellemző kedvező utolsó pillanatos ajánlatok ugyanis egyre ritkábbak, a nyár közepén pedig már jóval nehezebb pénztárcabarát üdülést találni.
2: Nincsenek azok a nagy last minute-ek, mint évekkel ezelőtt voltak, tehát arra nem számítsunk, hogy fillérekkel el tudunk menni most július-augusztusba. Kitartanak az árak, kevés hely is van, ezért azt mondom, hogy a tavalyi évhez képest egy olyan 20-30%-kal azért drágulásra számíthatunk.
1: A gondtalan kikapcsolódás mellett a váratlan helyzetekre is érdemes felkészülni. Az egyik bank közlése szerint a nyaralók mintegy fele továbbra sem köt utasbiztosítást, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy akár egy elveszített podgyász is komoly többletköltségekkel járhat. A szakemberek ezért azt javasolják, hogy utazás előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő utasbiztosításról. Szerdán ismét megrendezték a végzősök napját az Aquaticum Debrecen strandon. 2020 óta minden nyáron ezzel az ingyenes élménynappal ajándékozza meg az önkormányzat a középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalokat. Idén a szeszélyes időjárás miatt lesz második közösségi strand napja is a végzősöknek. Jövő hét szerdán ugyanis ismét várják őket egy élménynapra az Aquaticum strandon, számolt be a DTV híradó. Ma egy gyenge hideg front hatására gomoly felhős időre van kilátás hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, északkeleten záporok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 23-26 fok körül valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, ki hogy bírja a nyarat? Élvezzük? Hát akkor élvezzük tovább az igazi mai slágerekkel, Regarden és a Ride It, a telefonvájban és SMS

Daily. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

silence. Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy a hírek szerint pedig Lady Gaga stúdióba vonult, ami egy jó hír, ugye nagyon sok mindent csinált tavasszal, turnézott, filmet forgatott, promózott, és most viszont újra az alkotási a fűszerep, de egy nagyon érdekes dolgot is mondott, egészen pontosan azt, hogy a következő albumom a művészetem egy másik oldalát mutatja meg. Érdeklődve várjuk, hogy milyen lesz. Ez az egyik aktuális kedvencünk tőle,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hű, stabil optikai net féláron.
3: Bizony, ennek a felesem tréfa.
0: Otthoni és üzleti

0: esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
1: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A japán nagykövettel egyeztetett Tárkányi Zsolt államtitkár. Kezdődik a nyári szünet a bölcsődékben is. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Az augusztus végén várhatóan felszabaduló uniós források felhasználásáról, valamint a közép és hosszú távon megvalósítandó projektekről folytatott eszmecserét Kimura Tetsuya japán nagykövet, Tárkányi Zsolt debreceni országgyűlési képviselővel, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkárával. Kimura Tetsuya Facebook oldalán arról írt, Tárkányi Zsolt arra kérte, feltétlenül látogasson el Debrecenbe. A japán nagykövet úgy fogalmazott, mivel a Debreceni Egyetemen sok japán orvostan hallgató tanul, szeretne a közeljövőben ide is ellátogatni. A jövő héten a bölcsődékben is megkezdődik a nyári szünet, az intézmények 4 hétig lesznek zárva. Az Egyesített Bölcsődei Intézmény összesen 14 óvodát üzemeltet Debrecenben. A nyári szünet érinti ezek nyitvatartását is. A szünidő alatt az Ősz utcai, valamint a Faragtár utcai tagintézmény biztosít nyári ügyeletet. A férőhelyek száma jelentősen megnőtt az elmúlt években, 2 új tagintézmény létesült, Józsán és a Postakertben. Emellett egyházi intézmények is épültek. Erről Gyöngyösi Katalin, az Egyesített Bölcsődei Intézmény intézményvezetője beszélt a Médiacentrumnak.
3: Jelenleg azt tudom mondani, hogy még most is szerintem bármelyik debreceni bölcsődében, nem csak az önkormányzati fenntartásúakban, hanem az egyházi intézményekben is van biztosan férőhely, tehát ősszel és folyamatosan a nevelési év közben is tudunk fogadni.
2: A bölcsődékben a szünet ideje alatt karbantartási és felújítási munkákat, illetve nagy takarítást végeznek. Több száz fellépő, hazai sztárok és nemzetközi előadók várják hamarosan a Debreceni Campus Fesztivál látogatóit a Nagy Erdőn. A nagymúltú rendezvény nem csak esti koncerteket kínál, családi, kulturális és közösségi programok is színesítik a kínálatot. Az ország második legnagyobb fesztiválját július 22-e és 26-a között rendezik meg a Nagy Erdei Stadion körüli területen. Kedden a főváros ad otthont a 16. Gyulai István Memoriál atlétikai magyar nagydíjnak. Az egynapos viadalon a DSI Debrecen 2 magyar bajnoka, Kozák Luca és Kleckner Hanga is megméretteti magát. Ma egy gyenge hideg front hatására gomoly felhős időre van kilátás hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Északkeleten záporok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 23-26 fok körül valószínű.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Változatos Zsönék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezek szólnak továbbra is megállás nélkül, viszont 8-tól jönnek Balázsék is a Balázsék Weekenddel, a hét legjobb pillanataival, holnap reggel 6-tól pedig friss adás. Viszont én még mivel készültem? Ezt mindenki imádni fogja most. A Faithless dalból, egy klasszikusból, a 2026-os verziót Bibi Rexa készített el. Ez a New Legion, amit indítok az igazi mai slágerek között. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: hallgass!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: És a döntő pillanat.
2: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
3: Gól!
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl Plusz kártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új korszerű eszköz a gyermekklinikán. A Diesi klasszisai is ott lesznek az atlétikai magyar nagydíjon. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának gyermekrehabilitációs járóbetegközpontja új korszerű fizikoterápiás eszközzel gazdagodik, amely hidegterápiás kompressziós kezelésre alkalmas. A berendezést a Hunéb ZRT 1 millió forintos felajánlásából vásárolja meg az intézmény. Az adomány a vállalat jótékonysági kispályás labdarúgó tornájának bevételéből gyűlt össze. A támogatást csütörtökön ünnepélyes keretek között adták át a gyermekklinikán, írták az unide.hu oldalon. Újabb helyen zajlik a 33-as főút debreceni belterületi szakaszának felújítása. A következő bő egy hónapban a Füredi út 76 és 94 szám között dolgoznak. A Böszörményi út és a Csigekert utca közötti mintegy 250 méteres részen ezekben a napokban a szegélybontást és az új szegélyek kiépítését végzik. Ezután a hónap utolsó hetében előbb a külső, majd a belső sávokban eltávolítják a régi útburkolatot, és új aszfalt réteget terítenek le. A munkálatok miatt továbbra is ideiglenes forgalomterelésekre, sávlezárásokra kell számítani.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A DV Parking Kft. Nemrég megújult honlapján azonnali segítséget nyújt egyszerűbb kérdések megválaszolásában a mesterséges intelligencia alapú chatbot Parker. A dvparking.hu weboldal jobb alsó sarkában található piros, kör alakú ikonra kattintva Parker nyomban rendelkezésre áll, és számos kérdésben tud gyors segítséget nyújtani. Itt például többek között a parkolási zónákról, az ügyfélszolgálat nyitvatartásáról, az ünnepnapi parkolásról, a lakossági kedvezményekről és a regisztráció benetéről is lehet kérdezni. A DV Parking munkatársai az ügyfelektől érkező észrevételek alapján folyamatosan bővítik a chatbot tudásbázisát.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Sport. Kedden a főváros ad otthont a 16. Gyulai István Memoriál atlétikai magyar nagydíjnak. Az egynapos viadalon a Diesi Debrecen két magyar bajnoka, Kozák Luca és Kleckner Hanga is megméretteti magát. Ma egy gyenge hideg front hatására gomoly felhős időre van kilátás hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, északkeleten záporok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 23-26 fok körül valószínű.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1

0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Feltettek az amerikaiaknak egy kérdést, és arra voltak kíváncsiak, hogy ki hogy válaszol, és kíváncsiak, hogy szerintetek milyen eredmény született. A kérdés az úgy szólt, hogy fogd meg egy általad szeretett rokonodat. Fogod most így kiemeled ebben a pillanatban, berakod egy szobába, ahol 100 évig kell élnie, egy üres szobában, és mind éjjel-nappal fény van. 100 évet kell ott leélnie. Te kapsz ezért $3 millió, amikor ő kijön a szobából, akkor neki tördik az összes emlékét, viszont ez az egész neked csak 1 másodperc.
2: Kicsit bonyolultnak érzem.
1: Tehát neked 1 másodperc a dolog, hogy most berakod oda.
3: Igen, 1 másodperc
1: egy szeretett
3: múlva
1: rokonodat, 1 másodperc múlva neki lejár a 100 év. A 100 évet ő egyedül éli le egy szobában, de minden emlékét törlik, te viszont kapsz $5 millió, úgy, hogy 1 másodperc alatt átéled azt az élményt, amit ő 100 év alatt. Neki törlődik az emléke, semmiben nem sérül.
2: Ilyen érzés ADHD-snak lenni. Ez a folyamatos bűntudat, hogy mindenki
3: de érez. De a 100 évet
1: ő leéli, de azt mondta, hogy mehet a játék, letelt. És te megkapod a $3 millió. Ő semmire nem emlékszik, viszont 100 évet leéltetsz vele egy szobába, hogy senki nem szól hozzá, senki nem beszélget. Többször őrül bele, többször éli, többször sír, és nem tud meghalni. 100 évet van egy szobába, $5 millió, és 1 másodperc alatt vége.
3: Szegény mama. Mennyi minden.
1: És egy fontos, hogy egy szeretett rokonodat. Tehát, hogy nem a haragodda az apád, hanem egy nagyon testvér, gyerek, 100 évig. És a 100
2: év ott elakadtak, hogy mi ez a szeretett rokon.
1: Igen.
2: Hogy ez egy ellentmondás.
1: De hogy próbálj belehelyezkedni. Ez volt a kérdés. És képzeljétek el, hogy nagyjából az amerikaiak 70%-a azt mondta, hogy igen, fognám a gyerekemet, fognám a feleségemet, fognám az anyámat, és mivel törlődik az összes emléke, és nekem ez 1 másodpercembe telik, ezáltal végig életném vele a 100 évet, és elvinném a pénzt. És kevesebben voltak azok, hogy nem érdekel az 1 másodperc, nem érdekel az, hogy 5 millió vagy $3 millió, hanem az érdekel, hogy vele ott leéletek 100 évet egyedül egy szobában, úgy, hogy állandó fény van a szobában, valahogy így volt megfogalmazva, hogy folyamatosan világos van 100 év.
3: Hát az megőrülsz 3 nap után.
2: Igen, de ezt bevállalja meg, akire azt mondja, persze, az annak valószínűleg soha nem volt még pénze. Tehát hogy ezt a szegény embereknek tűnik egy ilyen nagyon nagy tétű dolognak, de hogy akinek volt mondjuk valaha annyi pénze, hogy mondjuk ne kell nélkülöznie, annak azt szerintem...
3: Mindig tudsz olyan pénzösszeget mondani, ami nem volt. Nem tehát tudom. Aki viszonylag jól él, annak is azt mondod, hogy akkor nem $3 millió mondasz, hanem 20-at, amivel nagyon nagy álmokat lehetne megvalósítani. Szerintem ez nem tudod, itt ebben a felmentő öv, amiben így kapaszkodsz, az 1 másodperc.
1: Nagyon jó, szerintem nagyon összetett a kérdés. Hiszen tök jól van súlyozva, neked 1 másodperc. Ő nem emlékszik majd semmire, tehát azt mondod, hogy nem sérült, nem emlékszik semmire, ugyanannyi idősen kapod vissza, de ott ő azt a 100 évet leéli, ami viszont te 1 másodperc alatt keresel $5 millió. És azt mondja, mehet a játék, itt a csekk, megvan az 5 millió. Igen. De neki az ott 100 év volt. És nagyon kíváncsi voltam az eredményre, és leéletnék vele. És azt mondták, hogy igen, menjen, mert megvan a pénz. Ez egészen
2: nagyon
1: megdöbbentő.
2: Fura. Nekem én
1: Laci azt mondja simán. Hát de várjál, egy szeretett rokonodat beraksz egy szobába 100 évre. Mindegy, hogy most öregszik-e közben, vagy ne ilyen részletet be. 100 évig valaki nem szól hozzád, te nem tudsz belehalni, és 100 évig ég a lámpa, és 100 évig egy üres szobába vagy, tök egyedül.
2: Én meghámozom a gyereknek a paradicsomot, szóval rám nézett.
1: Én fölvágtam neki a szőrőt, annyira féltem, hogy félregyel, úgyhogy...
2: Rám nézettek, ez nem én vagyok.
1: Tessék, ki mit mond? Ki mit mond? Fogd meg egy szeretett rokonodat. Van ilyen?
3: Van. Rengeteg.
1: Mondjuk a gyerekedet. Vagy a feleségedet. És 1 másodperc múlva $1 millió
2: vagy. Zsűl, is elég lenne.
1: Zsűl is gondolkozik.
2: Zsűl, kapsz egy csellót, a pénzt megkapod meg.
1: Mondjad? Persze! Hát szeretném, hogy ilyen őszinte
3: műsor vagyunk. Egy nap, vagy 1 másodperc.
1: 100 évet leéletsz vele
3: egy
1: szobában.
3: Nem fog emlékezni.
1: De 100 év gyötrődést okozol. Zseniális.
2: Én ezt nem vállalnám be. Azért nem, mert amúgy maga a koncepció szerintem egy fasság.
1: Szerintem zseni a kérdés. Azért... Aki ezt így beegyensúlyozta, ilyen jó arányérzéke, a kérdés zseni.
2: Ami olyan dolgokat meg bevállal, nem tudom én, mint egy másik rokonomnak mondjuk az egészségét kapom visszacserébe, vagy tudod, az életét. Vagy
1: de ilyesmi, nem itt ez a kérdés. Tehát itt
2: de maga az, hogy pénz, meg ez.
3: De neki is jobb lesz. Egy másodperc
2: eltelik. Nem tudom összehasonlítani a kettőt.
1: Egy másodperc alatt ezt tőlik el.
3: És nagyon fontos kérdés.
2: Ez egy másodperc, mert ő megéri ezt 100 évet.
3: De vége, és elfelejti az egészet.
1: Érted? Ott van az érdekes, hogy te pislogsz egyet, és kerestél 5 millió dollárt. Ő vele leéletsz 100 évet. Én ilyeneket tudok elaludni, ne haragudjatok.
3: De nem, és nagyon érdekes kérdés dobott be a hallgató, igen? Hogy van dupla pénz a két rokontra? Hakunk be!
1: Jó, tehát oké, várjál, van egy Lacink, aki azt mondta, hogy igen.
3: Simán.
1: Van egy Eszter, aki azt mondta, hogy nem, én is a nem belőlük, én elképzeltem volna Benit, a Noelt, valakit ott, hogy 100 évet leéletek vele, nem? Van egy Zsül, aki gondolkozik, de most, hogy ránézek, szerintem Zsül az igen.
3: Igen, én kettőt raknék.
1: Te beraknál kettőt, de elfelejti, várjál, feloldozva azokat, akik beraknál. Elfelejti, de 100 évig sír, zokog, üti a falat, veri, ki akar jönni, nem tudja.
3: Konkrétan megőrül.
1: 100 évig megőrül, de 100 év után visszakapod, és semmire nem emlékszik, csak azt mondja, hogy honnan van a Maserati Balázs.
3: Semmi jó volt.
1: Egyéb még ebből az aranybékából itt egy kicsit.
3: Fordíthatunk rajta egyet úgy, Laci, hogy vállalnád-e, hogy te kerülsz bele, az egész világnak ez egy másodperc lenne, te belekerülsz ebbe a 100 éves kapszulába, az egész világ egy másodpercet várna, igen? Te visszakerülni, és akkor kapnál 3 millió
1: de
3: dollár.
1: De elfelejtem a 100 évet.
3: Elfelejted a 100 évet.
1: Nem csinálnám végig.
3: Na, úgy vállalnád?
1: A rokonodat beraknád, de te nem vállalnád.
3: Ugye? Hát ez az.
1: Elfelejted a 100 évet.
3: Elfelejted. Tehát, hogy egy másodperc telt el, tehát ennyi ideig nem lennél itt,
1: okay.
3: De neked 100 év.
1: Így elfelejted, de 100 évig egy üres szobába de lezárva egyedül.
2: Ez megmarad, ez olyan tudod, hogy onnantól ez egyszer látnád a szemében azt, hogy valami nem oké, és arra gondolod, ezt
1: okay, de most itt tezzük föl, hogy elfelejtette, tényleg elfelejtette, tényleg nem kapod a pénzt. Tehát,
2: de
1: hogy...
2: tudod, de ez attól, egy csó, alapból nem szoktunk emlékezni azokra, amik az igazi nagy bajt kavarták bennünk. Tehát ez nem az emlék maga, tehát nem az emlékből fakad a sérülés, hanem az, hogy ezeket a dolgokat így a testünk, a lelkünk így valahogy így eltárolja.
1: Zseniális a kérdés. Zseniális
2: attól,
1: a kérdés.
2: Attól, tudatod nem tudja, attól még ez valamilyen hatása biztos, hogy lesz rád. Ezt nem tudom elképzelni.
1: De mondjuk tétezzük fel, hogy nincs. Mindent elfejtesz. Ott a lóvé egy másodperc. Zsüle, arra kis időre kikapcsolnád a lokátor? Kérdezi egy hallgató. Igen.
2: Tudjuk, hol vagy.
1: Gondolkoztam rajta én is, és mondom, az eredményre voltam kíváncsi, de mondom, aki a kérdést így betette, nekem azért nagyon tetszik, mert nagyon jól van súlyozva. Nem egyből nem, csak aztán azt mondta, nem teszed meg vele, de megértem az igent is, hiszen elfelejti, fel vagy mentve, de közben meggyötöd, akit szerez, de semmire nem emlékszik. Zseni. Zseni a kérdés, és neked annyi, hogy indul a játék, gratulálunk, dollármilliomos vagy.
3: Így van, és neked egy másodperc a gyötrődés is.
1: Egy másodperc, hát neked nincs, neked egy másodperc itt, ő leéli a 100-et. Összeszorítom a fogam, túl van rajta, add a pénzt.
2: Az durva, hogy csak most empatikusan belegondoltam ebbe az érzésbe, és ettől hány ingere van. Tehát a gondolattól hány ingere van, érted?
1: Nagyon durva kérdés szerintem.
2: Tehát, hogy nem.
1: De akkor...
2: És hogy még mi is értelme van a pénznek, akkor, hogyha...
1: De ez most egy teoretikus kérdés.
2: De mi értelme van a pénznek? De ott megvan az 3 millió vagy 5 millió dollár.
1: 5 millió dollár.
2: De mi értelme van, amikor megtudsz magadról, nagyon fontos ott az, hogy egy rettenetes szar szülő vagy, vagy egy rettenetes szar gyerek.
1: Elfelejti.
2: De nem te, nem ő, hanem te.
3: Te is.
2: De te meg tudod magadról ezt, hogy te milyen ember vagy.
1: Visszakapod ugyanúgy.
3: De neked csak egy másodperc a szenvedésed.
2: Pont ez az, amit nem értenek az emberek, nagyon sok ember az élettel kapcsolatban, hogy nem ettől lesz, nem tudom, nem attól lesz jó.
1: Laci, nagyon fontos, de amikor kijön 100 éves, lesz egy 100 éves testben? Nem, neked egy másodperc. Tételezik föl, hogy ő nem öregszik, hanem abban az állapotban, most a Lacit beraknánk 100 évig egy szobába, ő 100 évig őrjöngve sír és üti a falat, és ki akar jönni, és amikor kijön ő 100 évvel, tehát az a Laci jön, aki most... Tehát... Az egy másodperccel későbbi Laci jön ki.
2: Már csak de azért sem vállalnám.
3: Azt mondja Laci, hogy akkor beülne ő.
1: Bemennél 100 évre. 100 év magányra egy szobába, ami utána egy másodperc nekem. Nem mernék bevenni. Hiába felejtem el. Figyeljetek, az a 100 év azért
2: tönkre
1: na.
2: Tönkre mennék benne. De a gondolatban tönkre mennék, ezt valakivel megtettem. És amúgy nem is lenne értelme onnantól ez a semmire.
1: De várj, igen, utána megmaradt, hogy ő jön, én megtettem, ő nem emlékszik semmire, megyünk nyaralni valami nagyon jó helyre, én tudom, hogy meggyötörtem a lóvén állam, ő viszont jól van, mert nem emlékszik semmire. Jól van, mindenek kitörlődött, és ugyanúgy kapom vissza. Csupasz, szia Feri!
3: Miért?
1: Látod azt, hogy...
3: Miért vagy én?
1: Látod azt a piros Ferrari-t,
3: Maserati?
1: Na, ebből te nem kapsz
2: semmit. Amúgy ilyen egy narcisztikus kapcsolat, nem? De ez a narcisztikus kapcsolatnak tulajdonképpen az alaptevése, nem? Hogy 20 éven keresztül elveszi az életedet, majd kapsz tőle egy, nem tudom, egy CD-t, és azt mondja, de megértem.
1: Zseniális. Bocsánat, én már sima YouTube videókra nem tudok elaludni. Engem már ezek az ilyen kérdések.
2: Szerintem
1: még bele tudok annyira tekeredni.
2: Meg a gatyadalt. Itt az idején meghallgassuk a gatyadalt, Zsú.
1: Ebből még bele tudok elni. Tehát akkor van egy, te mi vagy, te még nem mondtál semmit.
3: Én kettőt ültetnék be. Bevinnéd. Két rokont, dupla pénzért.
2: És melyik kettőt?
1: De most, és akkor olyan? Tehát, hogyha mondjuk
3: nem.
1: Akkor...
3: Nem. Nem. Ugyanaz vagy, amit Eszter mond.
1: Tehát szülőként belerohadsz, hogy a gyerekeddel
3: van. És utána arról, mert az egy másodperc, egy darabig próbálom stimulálni magam az, hogy nekem is egy másodperc, nekem csak egy másodperc. És oké, hogy ő szenved 100 évig, de el fogja felejteni, egy másodperc múlva visszaáll minden. Semmi nem lesz olyan gyerekek. Semmi nem lesz olyan közted,
1: a te lelkedben
3: és
1: nem
3: akit
1: lesz.
3: Betettél.
1: Nem. Ő nem emlékszik semmire.
3: Nem. Na de hát az én, lelkemmel élek, hát azzal nekem kell elszámolni, hogy elment az egy másodperc, itt a rohadt sok lóvé. Ugyanúgy szeretlek, de nem szeretetlek, ugyanúgy, mert 100 évig raktalak egy üres szobába.
1: Beraktalak egy szobába, 1,5-2 milliárd forintért.
3: Bent mennyit volt... mondtál? 3-at?
1: 3 millió-5 millió dollár volt az összeg. Ben voltál egy szobában. De
3: dollár az mennyi? Az 1 milliárd forint? Van,
1: körülbelül, ha most igen, lehet 5 millió dollár, de lehet még egy 1,5-2 milliárd, attól függ, akinek hol van az inger küszöbe.
2: Hát igen, de ez kicsit olyan, tudod, hogy most nem akarom a transzgenerációs szorongást előzni, de hogy nagyon sokszor van egy csomó olyan dolog, ami egy pici életesemény, ami tényleg generációkra összedrombolja családoknak a működését, hogy akkor ez hogyan tud az lenni? Tehát attól nem emlékszel rá, attól az még hatással van rá.
1: Milyen persze rád is, amit a Feri mondta, hogy ki jössz, látod. Ez inkább csak egy ilyen levezetés nélküli hangos gondolkodás, hogy oké, felejtsük el az utóhatást, meg hogy vele mi lesz, csak hogy mi a döntés? És mondom, az érvelés az volt, hogy de hát egy másodperc.
2: Igen,
1: de hát nekem ez egy másodperc. Pislogok egy másodpercet, ne bírjak már ki, hogy neki rossz. Egy másodpercre hivatkoztak, hogy igen, a válaszom igen.
2: De az élet maga attól értékes, hogy folyamatosan építkezel, újra tervezed magad, küzdesz dolgokért, valamikor pénzt keresel, valamikor nincs pénzed, és a többi, és a többi. Ez a része az életnek. De maga az, hogy a célod az, hogy a pénzed meglegyen, azt nem tudom értelmezni, mert a pénzed önmagában nem fogja megadni neked sem a karakteredet, sem a személyiségedet, sem az érzéseket nem fogja meghozni. Tehát, hogy...
1: Hát igen, csak azért 3-5 millió, 1,5-2-3 milliárd az emberek nagy többsége nagyon sok mindent belevizionál, a biztonságot, a jólétet, a státuszt, amit aztán lehet, hogy megérsz, eléred, és rájössz, hogy nem ezt tesz igazán boldogá, de amíg nincs, addig azt mondolod, hogy na majd ez megoldja.
2: Gyereked, érted, hogyha őt nem, tehát ha ezt vele meg tudod csinálni, mondjuk, érted, akkor mi értelme van az egész?
1: Igen, sokat duma, hol kell aláírni.
2: Ennyi.
1: Ez nagyon érdekes kérdés volt egyébként. Ja, na Zsű, hogy döntöttél?
3: Megy.
1: Párod, a párod. Igen.
2: Mikor jött
1: igen, vissza? De szeretlek. Igen, de szeretlek. Igen, a válaszod igen. Betennéd egy
3: szobát.
2: De ez azért van, mert az ő felesége amúgy sem nagyon másként.
4: Jó, de hogyha garantált azt, hogy semmiféle károsodás nem...
1: Nem, ő nem emlékszik semmire.
4: Hát akkor...
1: Becsukod a csubaszemed?
4: Igen.
1: Kijöttél, és meg...
4: Jó.
1: Ne csinálj.
3: De nem emlékszik rá.
4: Nem emlékszik, hogy egy másodperc probléma, aztán puf.
1: Zseni vagy. Tök őszintén örülök, hogy ezt így bevállalod. Én köszönöm, hogy mi egy ilyen őszinte műsor vagyunk, és nem azzal foglalkozunk, hogy jó, most mit szólnak, hallgatok, beraknád?
4: Persze. Ő is engem szerintem.
3: Na, ez egy
1: te
3: szép kapcsolat.
1: Szeretlek, Gyula. Hát ezért vagyunk mi egy ilyen műsor. Beraknád. Nagyon szeretem. Egy másodperc. Már el is telt. Kim van? Gyula, de 100 évig van egy szobában.
4: De ez nekem csak egy másodperc, és...
1: Itt az érvelés. Ez volt az érvelés az amerikaiaknak, hogy egy másodperc.
3: Hogy igaz, hogy a százat szenved, de nem
1: hittem
3: rá.
1: El, hogy úristen, de durva. És értem, hogy egy másodperc. És a legfőbb érvelés ez a mondat volt, hogy de egy másodperc.
4: Semmiféle károsodás.
1: Nincs, semmi. Visszakapod azt az embert.
4: Az olyan, mint hogy 100 évig alszik.
3: De nem! Szenved, Zsül!
1: Nem, 100 évig a legdurvább szenvedést teszed rá, mert a poklok poklába őrül bele, mondjad, Laci. De nem emlékszik
4: de
1: rá.
4: Nem emlékszik
1: a
4: rá.
1: A legfőbb érveket mondják. Az amerikaiak legfőbb érvét mondják.
2: Nem az igazi embert kérdezzük, Anna. Gyere be.
1: Anna. Én tudom, mi a válasza. Én tudom, mit mond. Írjam le, vagy leírjam. Nem mondj semmit, Anna, nem nézek rád, várja, beírom. Nem, de én tudom.
2: Na gyerünk.
5: Nem.
1: Igen, persze, tudtam, hogy azt mondom.
5: Biztos, hogy nem. Nincs az a pénz.
2: Na látod? Nem. Ezért nincs pénzed, Anna.
5: Ez így is van. És tudod, mi a legszomorúbb? Ez így is marad.
1: A kérdés zseni, gyerek. Kérdés tényleg zseni. De nálunk is megosztott akkor ez a dolog.
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új korszerű eszköz a gyermekklinikán. A Diesi klasszisai is ott lesznek az atlétikai magyar nagydíjon. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának gyermekrehabilitációs járóbeteg központja új korszerű fizikoterápiás eszközzel gazdagodik, amely hidegterápiás kompressziós kezelésre alkalmas. A berendezést a Hunép ZRT 1 millió forintos felajánlásából vásárolja meg az intézmény. Az adomány a vállalat jótékonysági kispályás labdarúgó tornájának bevételéből gyűlt össze. A támogatást csütörtökön ünnepélyes keretek között adták át a gyermekklinikán, írták az unide.hu oldalon. Újabb helyen zajlik a 33-as főút debreceni belterületi szakaszának felújítása. A következő bő egy hónapban a Füredi út 76 és 94 szám között dolgoznak. A Böszörményi út és a Csigekert utca közötti mintegy 250 méteres részen ezekben a napokban a szegélybontást és az új szegélyek kiépítését végzik. Ezután a hónap utolsó hetében előbb a külső, majd a belső sávokban eltávolítják a régi útburkolatot, és új aszfaltréteget terítenek le. A munkálatok miatt továbbra is ideiglenes forgalomterelésekre, sávlezárásokra kell számítani.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A DV Parking Kft. Nemrég megújult honlapján azonnali segítséget nyújt egyszerűbb kérdések megválaszolásában a mesterséges intelligencia alapú chatbot Parker. A dvparking.hu weboldal jobb alsó sarkában található piros, kör alakú ikonra kattintva Parker nyomban rendelkezésre áll, és számos kérdésben tud gyors segítséget nyújtani. Itt például többek között a parkolási zónákról, az ügyfélszolgálat nyitva tartásáról, az ünnepnapi parkolásról, a lakossági kedvezményekről és a regisztráció benetéről is lehet kérdezni. A DV Parking munkatársai az ügyfelektől érkező észrevételek alapján folyamatosan bővítik a chatbot tudásbázisát.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Sport. Kedden a főváros adott hont a 16. Gyulai István Memoriál atlétikai magyar nagydíjnak. Az egynapos viadalon a Diesi Debrecen két magyar bajnoka, Kozák Luca és Kleckner Hanga is megméretteti magát. Ma egy gyenge hideg front hatására gomoly felhős időre van kilátás hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Északkeleten záporok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 23-26 fok körül valószínű.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Futballdiplomácia, gyerekek, olvastátok, hogy mekkora balhé van ebből a pár napval ezelőtti történetből? Hogy Donald Trump, ha valahova oda telefonál, akkor Donald Trump oda telefonál. Ha fővi a FIFA-t, akkor elintézi, amit el kell intézni. Ugye óriási a történet. Van egy balogú nevezetű amerikai focista, és egy középcsatár, és aztán talán a bosnyákok ellen játszott ő, és ugye hát kiállították, és piros lap, az ugye automatikusan eltiltással jár, vagyis ő nem játszhatna ugye a belgák elleni 8-at döntőben. Megérkezett Trump a sztoriba, és felhívta az UEFA emberét, vagy a FIFA emberét, és azt mondta, hogy hát ő na, hát azért itten aztán itt aztán nem történt semmi. Sportrajongó látta a jelenetet, és vétségnek sem nevezni, rákente a játékvezetőre, hogy valószínűleg ő hibázott, és rossz döntést hozott, és hogy tegye már meg egyébként a FIFA azt, hogy felülvizsgálják a jelentést, és nem tiltják el az egyik legjobb játékukat, vagy játékosukat, mert ez a belugnozi nagyon jó játékos. És azt mondta a FIFA, hogy rendben van.
1: Elnök úr, ahogy parancsolja.
0: Ahogy parancsolja, borzasztóan zavaros a történet, de hogy a FIFA döntéséről meg nem derül ki igazából semmi, csak azt mondták, hogy egy évre, hát nem is tudom, talán az, hogy talán felfüggesztették az eltiltást, vagy hogy szóval, ugye a lényeg az, hogy játszhat, egy évre felfüggesztették a balogúnak az eltiltását, és játszhat a belgák ellen. A belga szövetség meg riadtan telefonál körbe mindenkinek, hogy mondják már meg, hogy mi a fene történt. Hogy van az, hogyha valakit kiállítanak, akkor egy telefonhívásra visszajön. De a Trump ebből meg nem csinál titkot?
2: Nem.
0: Tehát ő elmondta, hogy igen.
2: Sőt, egy kicsit büszke is rá. Ezt is elintéztem. Van még kérdés.
0: Szenzációs az ember.
2: De nem is az a furcsa ebben a történetben, hogy a Trump fogja a telefont, felhívja a FIFA elnökét.
1: Ezt
2: és
1: már megszoktuk tőle.
0: Igen.
2: Hanem az, hogy a FIFA elnöke azt mondja, hogy tudod mit? Oké. Mostan etted, csak a te kedvedért. És akkor innentől kezdve a következő 4 év múlva világbajnokságon lesz egy ugyanilyen véleményes sztori. Akkor majd az éppen aktuális ország miniszterelnöke felhívhatja a FIFA elnökét, és azt mondja, hogy te, a Trumpnál is tettetek egy kivételt, akkor most legyen nekünk is. Vagy innentől kezdve, hogy? Tehát, hogy ha
0: hogy marad
2: szabad,
0: következetes?
2: Akkor igen. Nekem miért nem szabad? Hogy fognak majd ezek után súlyozni? Tehát mi lesz majd a hivatkozási alap?
0: Nyilván a sportdiplomáciában, meg háttértelefonokkal egy csomó dolog eldől, amikor egy erős ország telefonál, azt értjük, de ez nagyon reprezentatív, ez nagyon mindenki előtt zajlik, hogy a FIFA hogy feküdt be a Trumpnak, aki tulajdonképpen, hát így most azért így önmagukból csinálnak egy kicsit bolondot.
2: De ilyenkor a FIFA-nak az elnökét nem lehet meneszteni, tehát nem lehet neki azt mondani, hogy haver, nagyon-nagyon rossz döntést hoztál. Tehát ilyen
0: ki tudja kirúgni a FIFA elnökét?
1: Ki van fölötte?
0: Tehát ki az, aki
2: ki van a FIFA elnöke?
0: Élet-halál urai ezek az emberek, tehát hogy nagyon sok mindenről döntenek. A Trumpot bírom, mert a Trump meg egyszerűen azt mondja, hogy igen, fölhívtam. Igen, elintéztem. Ő nem csinál titkot.
1: Tőle nem vártunk mást.
0: Mert ha a háttérben van egy ilyen telefon, ezt európai vezetők az úgy csinálják, hogy felhívja, nem mondja, és csak a FIFA dönt, és sem, soha nem derül ki, hogy itt micsoda nyomást helyeztek az illetőre. Jön a Trump, és a sajtótájékoztatóban azt mondja, hogy persze, én voltam. Hát telefonáltam egyet. Mi a baj? Hát,
3: tudják, hogy ki vagyok.
0: Akkor is csak Amerikában zajlik a VB, hát akkor nyúljunk már oda egy kicsit.
3: Jó, de a sors igazságot tett ugye az 1-4-jel.
0: Igen. Hát aztán ugye rendbe tette a sors az életet.
2: Aztán de Amerika hogy... lebombázta belgiumot. Látod ezeket a mémeket, amik utána indultak.
0: De nekünk, akik nem értenek a focit, is meglep, hogy azért ez ilyen nyilvánosan így dől el. Szépen. Jaj, fölhívtad a FIFA-t? Rendben van. Oké, akkor ez megvan.
3: Azért ezt átírni, tehát azért, hogy mondjam, van egy szabálykönyv, akkor tényleg ez nem lehet átírni, hogy van egy piros lap, ezt ott eldöntötte a pályán a bíró, és akkor utána te azt mondod, hogy na jó, hát akkor mégiscsak hadd játszon. Na, tehát eltiltást van maga után egy piros lap, tehát hogy hogyan, meg
0: hát,
3: miért?
0: Hát valószínűleg akkora hatalom,
3: de
0: és akkora erő.
3: Nem lehet akkor
0: sem. Hát nem lehet,
1: de hát ráadásul a szabálykönyv, most olvastam, úgy szól, hogy ez ellen, egy ilyen döntés ellen nem lehet fellebbezni sem.
3: Nem, hát érted? Persze, hol tehát, hogy na a világ hol? Minden piros lap
1: mert
3: után
1: fellebbezni. Igen, most ők azzal takaróznak, hogy tulajdonképpen ugye a váron keresztül újra nézték a izét, hogy hívják így ott van. A szabálytalanságot, és az nem volt akkor a szabálytalanság, tehát visszavonjuk a piros lapot.
3: A bíró eldöntötte, igen, hogy ez akkora volt.
1: Ez eldönt,
3: akkor
1: kész,
3: következő
1: köszönjük.
3: Meccsen otthon maradsz.
2: Most a szabálykönyvbe bekerült a Trump paktum.
0: Egyen
2: apró betűs részt, amennyiben Trump két téged arra.
0: Vagy olyan nagy ország, olyan erős vezetője, akkor ez működik.
2: Ha téged piros lap alá állítanak ide, Trump
0: vagy és Kelet-Európa, ne hívj minket, mert nem vissza se hívunk, és nem veszük fel a telefont. Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a Gundit, aki itt van velünk, hogy mégis mit gondol erről az esetről, talán több ilyet látott, mint mi. Hello, Gundi, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt az egybegyűlteknek.
0: Sziasztok. Jó reggel, ciao.
1: Egybegyűlteknek és szakértőknek, légy szíves, így mond, jó?
0: Igen.
1: Ezek nem mi vagyunk.
4: A franciák világhírű játékosát Mbappé úrnak hívják, az
0: Mbappé úr, igen. Na, de azért erre még te is ráncoltad a szemöldöködet, nem, hogy felmondtad, hogy azért ez így erős. Ez nem megszokott dolog, hogy ez valakit így visszahelyeznek egy telefonhívásra.
4: Hát nem, egyébként ez másodszor fordult elő ilyesmi, ugyanerre a szabálypontra hivatkozva, mert van egy másik viszonylag kevésbé ismert futballista, egy Cristiano Ronaldo nevű, akit a VB-s selejtezőn kiállítottak. Csak, és őt ráadásul könyöklésért, tehát szándékosan a szájba ütötte az ellenfelet könyökkel, düböl. És eltiltották 3 meccsre. És akkor rájöttek, hogy baj van, mert ebből a 3 tét meccsre, mert ebből a 3-ból a 2 az ennek a mostani labdarúgó világbajnokságnak az első 2 csoport meccse. És hát azt azonnal kiszámolták, hogy az nem jó. Tehát, hogyha a Ronaldo nem játszik, az nem jó. És akkor hirtelen mérsékelték egyre, azt letöltötte az utolsó VB-selejtezőn, és a maradék 2-t azt fölfüggesztették neki. És ez ugyanez a szabály, tehát hogy fölül bírálhatják ezt az egészet. Csak ebben az a nagyon-nagyon kellemetlen, hogy ugye most már nem csak azt mondják, hogy oké, a bíró hozott egy rossz döntés, rosszul látta, igazságtalanság, mert hozzá se ért, mert ugye ezt a piros lapot ennél az amerikai srácnál, hát ezt megnézte a videóbíró is. És azt mondták neki, hogy figyelj, öcsi, ezt ki kell állítani. Tehát ez egy több ember döntése volt, hogy ez piros lapot ér, ez a szabálytalanság. És ebben nem is az a kérdés, hogy a Trump azt mondta, hogy milyen igazságtalan, mert ő ért a sporthoz, és hogy ez nem is volt szabálytalanság. De ez nem kérdés. Nem kérdés, hogy ez most hogy kicsit volt szabálytalanság, vagy nagyon. Egyébként, hogyha megnézitek azt a fotót, a szabálytalanság pillanatát, hát csoda, hogy az ellenfél játékosnak a lába még egyben van. De nem volt szándékos szabálytalanság, azt aláírom, de az mindegy, tehát ez nem érdekes. És ezt a játékvezető és a videóbírók közösen azt a döntést hoztak, hogy ez egy piros lap, ami automatikus egymeses kiállítás. És ezt fölülírni, ez azért nagyon rossz, mert akkor ezentúl az összes piros lapot fölül lehet írni, és az összes játékvezetőből, meg videójátékvezetőből hülyét lehet csinálni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, hát ez nem kell volna ezt kiállítani. Szóval ez nagyon-nagyon rossz precedens. Hát a Trumpnak igaza van, mert hát megint ő volt a Jani, tehát ő elhiszi, hogy ő amerikai, és neki mindent lehet. Itt a FIFA-val van ez nagyon nagy baj. Tehát
1: igen, aki azt mondta, hogy oké. Ja. Igen, és tudod, mi van, hogy alapjaiba írja át, és ezt valaki nyilatkozta is, de én is pont ezen gondolkoztam, hogy van egy olyan játék, amit a világon mindenütt ugyanannyi játékos, ugyanannyi ideig, ugyanolyan szabályok alapján játszik. Megkérdőjelezhetetlen ez a sztori, és épp ez a népszerűségének az egyik oka is, érted? Hogy te tudsz foszízni, akkor elől végzel, szarabb csapat vagy, akkor hátul végzel. És jön egy csávó a viszonylag hülye hajával és narancsszínű bőrével, oda telefonál valahova, hát érted? Ez egy nonsens.
0: Vagy ha szoktak is telefonálni titokban a háttérben, igen, nagy erőket igen, mozgatnak igen, a sportdiplomácia, de nem hirdetik.
4: Na most képzeljétek el, hogyha viszont mondjuk a curaçaói elnök akarja fölhívni az Infantinot, hát nem is kapcsolják be.
0: Hát igen.
4: Hát rögtön elakad a titkárnőnél. Hát szóba se állnak vele. És akkor most, tehát igen, szóval ez ilyen nincs. Tehát ez szerintem óriási hiba volt.
0: Valószínűleg ebben az is benne, hogy szervező ország, tehát az is még egy plusz, nem?
4: De ilyen nincs ilyen szabály, hogy a szervező ország
0: nincs, elnek arra telefonnak. Csak hogy a főhajtás a FIFA részéről, hogy jaj, betoltak.
4: Persze,
0: hogy...
4: meg benne van, meg az, hogy a futballnak, minden sportnak nagyon fontos, hogy mondjuk Amerika benne legyen. Mert az plusz néző, meg plusz iszonyatos sok pénz. Tehát azért nem véletlen, az olimpián az úszódöntőket reggel 9-kor rendezték, mert az amerikai, az NBC-nek az úgy volt jó. És az amerikaiaknak úgy volt jó időbe. És nem érdekelte őket, hogy reggel 9-kor nem lehet olimpiai döntőt úszni. Tehát mindegy. Tehát az a baj, hogy a pénz az most már olyan szinten felülír dolgokat, hogy az elképesztő.
1: Ugyanez az ivószünet, ugye? Ott is, hogy reklámot lehessen adni a helyszínen.
4: Igen. Ja. Igen, ha úszok, akkor is isztok.
1: Hát senki nem szörös, nem baj.
0: De ez most már kimondva tudjuk, hogy ez hát tulajdonképpen persze, hát egy értékesített reklámidő. Mert a közvetítésben én látom.
4: A köztelevízióban is rájöttek a harmadik napon, hogy akkor itt szabad reklámot adni, és akkor azóta adnak ők is. Hát hülyék lennének, nem. De hát persze, hát nyilván az amerikaiak ilyenkor, az amerikai sportokban ez teljesen normális. Tehát ott még ki is írják, hogy reklámszünet van. Tehát megáll, mint a megáll a jégkorong meccs az NHL-ben, mert reklámszünet van. És hát már olyan bőrkában mindenki azt mondja, hogy oké, ez a biznisz része. Oké, ezek ilyen játékok. Az amerikaiak nem úgy gondolkodnak egyébként, mint mi a futballról, hogy ennek vannak tradíciói, ne változtassunk a szabályokon, mert ez egy tradicionális sportág, stb. Nem, változtassunk a szabályokon, mert több pénzt lehet vele keresni. Oké, és azt mindenki elfogadja, ez egy ilyen ország. Ebben nincsen semmi baj, csak a futballban eddig ilyen nem volt. És az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség nem véletlenül mondja azt, hogy hát nálunk ilyen nem lesz. Vagy mondják azt, hogy megváltoztatjuk a labdarúgás szabályait, és akkor innentől kezdve bármi van, ha mínusz 20 fokban játszhatok Kamcsatkán, akkor is van ivószünet, mert reklámot kell adni.
1: De a mostani VB-n egyébként nagyon sok ilyen fúri eset van, ugye itt volt az Egyiptom-Argentína, ahol az egyiptomi szövetségi kapitány kifakadt, hogy mi az Istennek hívtok meg bennünket, hogyha azt akarjuk ugye, hogy Argentína.
0: Hatoljátok Argentínát.
1: Igen, igen, igen.
0: Azért kettő óra vezettek, hát azért, de kettő óra vezettek. Ezért, hogy ezt mondta?
4: Hát, tessék.
0: Hogy ahogy, azért, mert ezt mondtam, mert egyébként a csapatának meg volt a továbbítása, mint a Feri, mert 2-0-ra vezettek, és még 15 perc volt a meccsből, és az argentinok fordítottak. Hát, lehet, hogy kicsit tolják őket, de azért ez rajtuk is elment.
4: Hát persze, hogy rajtuk is elment, meg illetőleg az a szabálytalanság, amit reklamálnak a szállával szemben, az a többség szerint szerintem sem nem volt szabálytalanság. Tehát nem rúgta meg. Összeakadt a lábuk, de leginkább a szála akasztotta oda a lábát. Tehát szerintem nem volt szabálytalanság. Csak az a baj, hogy hát nem baj, így döntöttek, meg megnézte a videóbíró ezt is, de az, hogy hát ennél sokkal kevesebbet tiltottak már el edzőket, nem tudom, hosszú időre. Hát ilyeneket nem lehet mondani. Hát meg ugye tudod, olyan világban élünk, hogy bárkit bármi sérelem ér, akkor azonnal rasszizmus. Csak hát most miért? Kivel szemben rasszizmus? Vagy hogy? Tehát az argentinok meg az arabok között? Vagy tehát most mihez képest rasszizmus? És miért lenne rasszizmus azért, mert született valamilyen döntés? Tehát az egész ügy nagyon-nagyon kellemetlen, meg hát nem sikerült emelt fővel veszteniük.
0: Te szereted a VB-t egyébként, ugye a színvonalát, a nagyok visszavonulását, sok éra, a végetérését és nagy sírásait elégedett, vagy így, inkább foci szurkolóként, vagy foci kedvelőként?
4: Két aspektusa van ennek a dolognak, hogy az emberek jellemzően a történeteket nagyon szeretik. Tehát, hogy mi lesz most ennek a Messinek a története, a Trumpnak a története, az ennek a csapatnak a története. Tehát a történetek nagyon-nagyon fontosak. És igazából ezek viszik előre a világ. Mindig bármit csinálsz a világban, végül is az a történet a fontos, hogy mi történik az emberekkel. Neked is a Federer, meg a Djokovic is azért nézett, hogy mi lesz a történetnek
0: igen,
4: a vége.
0: Igen, mi a történet vége, igen, abszolút. Igen.
4: A másik, hogy a futball, hát ez a 48 csapat, tehát azért ennyi jó csapat nincs a világon. Tehát
1: ez
4: rengeteg. Igen. Szóval látja, még Feri is látja, aki
1: neki sem
0: mondja. De emlőkét vannak olyan történetek, mint a zöldfoki kapus, aki kijön 500.000 követővel, igen. És hazamegy 24 millióval, és megismeri az ország, igen. És a vállán viszik, és 40 millióan követik, és a legnépszerűbb Insta követővel, legtöbb Insta követővel van a kapusok igen, között. Közöttök sok emberi történet jött így. Kis csapatoktól.
4: Így van, és ez nagyon fontos, meg ez nagyon jó. Tehát ez ebből a szempontból nagyon jó. A futball minősége szempontjából nem feltétlen. Tehát ez az Ázsia, és ez az Amerika, Közép-Amerika régió, ezek messze túl voltak reprezentálva. Tehát ez a Haiti, Curaçao, stb. Ezek jó pofák, de futballban, és ráadásul, ha megnézzük, ezek gyakorlatilag európaiak. Tehát a curaçaói csapat 26 játékosából 25 Hollandiában született. És az egy, aki nem, azt is 10 évesen elvitték Rotterdamba gyorsan a szülei, hogy véletlenül se otthon kelljen futballozni. Szóval nem tudom, hogy ennek mekkora értéke van, nem lesz ettől jobb a curaçaói futball otthon, de viszont a történetek érdekesek. Tehát tény az, hogy szívesebben néztem a számomra egzotikus curaçaói meg zöldfoki csapatot, mint mondjuk egy 17. vagy 18. európai csapatot, ami számomra érdektelen lett volna. De nincs
0: a kameruniak bevonultak abba a szettjükbe, ahogy kinéztek.
1: Az jól nézett ki, hát csak kultúra, az divat bemutató,
0: náció találkozott, szenzációs volt, igen. Tippelni tippelhetsz? Tehát most arra kérlek, hogy szerinted kinyeri, akkor te egyébként kommentátorként tippelsz ilyet, vagy ez megtekessen megengedett?
4: Hát mert én nem közvetítek.
0: De most nem vagy kint, igen, nem közvetítek, ezt tudom.
4: Úgyhogy, igen. Hát én rögtön az elején így azt mondtam, hogy angol-francia vissza, vagy argentin-francia visszavágó lesz, vagy a legutóbbi VB döntő is ez volt, ami még benne van a pakliban, meg jól is játszanak, de egyébként nagyon jók az angolok, tehát kíváncsi vagyok, hogy hogy megtörténik-e az, hogy 60 évvel azután, hogy Anglia egyetlen világbajnoki címét megnyeri, tudnak-e újat nyerni egy német szövetségi kapitánnyal, ami a nonsense, mert további egyébként szerintem. De szóval az angolok is nagyon jók. Hát körülbelül ez a három szerintem.
0: Gundi, nagyon köszi, jó volt hallani. Igen. Meg örülünk, hogy itt voltál. Tök jó volt.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: 2022-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
6: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
2: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
3: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: 70%-os foglaltsággal működött a reptéri szálloda, a Diesi klasszisai is ott lesznek az atlétikai magyar nagydíjon. Dobon Kolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A debreceni repülőtér mellett található Ibis Styles Debrecen Airport szálloda átlagosan 70%-os foglaltsággal működött az elmúlt egy évben. Tudatta Kövesdi Barnabás, a hotel ügyvezető igazgatója az MTI-vel pénteken. A közleményben megjegyezték azt is, hogy állandó munkatársaik száma 24, emellett fogadnak nyári gyakorlatra diákokat. A szálló együttműködik a helyi középiskolákkal, valamint a Debreceni Egyetemmel. Utóbbival duális képzésben is részt vesznek. Újabb helyen zajlik a 33-as főút debreceni belterületi szakaszának felújítása. A következő bő egy hónapban a Füredi út 76 és 94 szám között dolgoznak. A Böszörményi út és a Csigekert utca közötti mintegy 250 méteres részen ezekben a napokban a szegélybontást és az új szegélyek kiépítését végzik. Ezután a hónap utolsó hetében előbb a külső, majd a belső sávokban eltávolítják a régi útburkolatot, és új aszfaltréteget terítenek le. A munkálatok miatt továbbra is ideiglenes forgalomterelésekre, sávlezárásokra kell számítani. Világsztárok lépnek rekordtánra jövő héten a budapesti Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ugyanis kedden rendezik idén már 16. alkalommal a Gyulai István Memoriált. Az egynapos viadalon a Diesi Debrecen két magyar bajnoka, Kozák Luca és Kleckner Hanga is megméretteti magát. Ma egy gyenge hideg front hatására gomoly felhős időre van kilátás hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Északkeleten záporok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 23-26 fok körül valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
3: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája,

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például, aki hát szerintem hisz a pillangóhatás elméletében, vagyis megrebbenti a szárnyait egy lepke, és a világ másik pontján egy óriás tájfull lesz belőle. Amikor 12 éves volt, elromlott a család számítógépe, és a kiérkező szerelő észrevette a szoba sarkában álló gitárt. Kiderült, hogy szabad idejében zenél. Megmutatott a kislánynak 3 akkordot, és Taylor ezekre az akkordokra írta meg élete legelső dalát, a Lucky You-t. Ez pedig most az Opelite. Megmutatott a kislánynak 3 akkordot, és Taylor ezekre az akkordokra írta meg élete legelső dalát, a Lucky You-t. Ez pedig most az Opelite.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexha, Faithless kollaboráció. Jön a New Religion, ugye az 1995-ös klub himnuszt, az Insomnia újra gondolt változatáról van szó. Az alaphangulat elég hasonló, de a központi téma teljesen más. A Faithless dala a kínzó álmatlanságról, a belső démonokról szól. Ezzel szemben a Bibi Rexha dal, a New Religion, a zenéről, mint megváltásról, az éjszakai élet megéléséről, az újjászületésről a táncparketten. Hozom!

0: egy csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például az az előadó, akit a Rolling Stone magazin a top 50 legsikeresebb ausztrál elektronikus zenét játszó művész közé sorolt nem olyan rég. Számtalan zenei díjat bezsebelt már. Cyril barátunk, mert kétszer is megtáncoltatta a Rádió 1-eseket a Budapest Parkban. Jön a Camera, az Ed Sheeran-dal az ő remixében nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Hello Debrecen, jövünk Hajdúszoboszló. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben repülő nap a hajdúszoboszlói repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Bessenyei Péter és Rohács Tamás. Érkezik az oktató vadászgép, a Delfin. Jönnek a világ leggyorsabb új repülői, a sárkok. Bemutatót tart a honvédség, és ejtőernyővel ugrik a miniszter. A gyerekekhez benéz majd Csüsü a sárkány, lehet majd sétarepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap jön a 100. legendák a levegőben repülő nap Hajdúszoboszlón. A belépés díjtalan.
5: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
7: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
8: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
7: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
8: reklamkukac@mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: 70%-os foglaltsággal működött a reptéri szálloda, a Diesi klasszisai is ott lesznek az atlétikai magyar nagydíjon. Dobon Kolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A debreceni repülőtér mellett található Ibis Styles Debrecen Airport szálloda átlagosan 70%-os foglaltsággal működött az elmúlt egy évben. Tudatta Kövesdi Barnabás, a hotel ügyvezető igazgatója az MTI-vel pénteken. A közleményben megjegyezték azt is, hogy állandó munkatársaik száma 24, emellett fogadnak nyári gyakorlatra diákokat. A szálló együttműködik a helyi középiskolákkal, valamint a Debreceni Egyetemmel. Utóbbival duális képzésben is részt vesznek. Újabb helyen zajlik a 33-as főút debreceni belterületi szakaszának felújítása. A következő bő egy hónapban a Füredi út 76 és 94 szám között dolgoznak. A Böszörményi út és a Csigekert utca közötti mintegy 250 méteres részen ezekben a napokban a szegélybontást és az új szegélyek kiépítését végzik. Ezután a hónap utolsó hetében előbb a külső, majd a belső sávokban eltávolítják a régi út burkolatot, és új aszfalt réteget terítenek le. A munkálatok miatt továbbra is ideiglenes forgalomterelésekre, sávlezárásokra kell számítani. Világsztárok lépnek rekordtánra jövő héten a budapesti Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ugyanis kedden rendezik, idén már 16. alkalommal a Gyulai István Memoriált. Az egynapos viadalon a Diesi Debrecen két magyar bajnoka, Kozák Luca és Kleckner Hanga is megméretteti magát. Ma egy gyenge hideg front hatására gomoly felhős időre van kilátás hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Északkeleten záporok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 23-26 fok körül valószínű.
1: A A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most.
1: Rádió
5: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti. Pontosan egy hét múlva lesz a foci VB záróünnepsége, ugye nem csak a döntő, de maga a nagy zenei csinadrata is, és ebben az órában több olyan előadót is hozok, akik érintettek. Ott lesznek ezen a záróünnepségen, fellépnek majd például Justin Bieber, például a Coldplay, ugye Chris Martin a Coldplay frontembere felel a művészeti részért. Most Kygót hozom, a One Republic-kal közös dalt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egy hét múlva ilyenkor élőben fog fellépni a Coldplay a foci VB záró eseményén. Justin Bieber, Madonna, Shakira, a BTS, igazi sztárparádé lesz. Sőt, a Szezám utca bábjai is feltűnnek majd az eseményen. Az ötlet természetesen a Super Bowl félidei show műsorából, a Halftime showból jött, és egyébként pont Chris Martin, a Coldplay frontembere felel a művészeti részéért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rá...

Rádió Esztégyen. A lemezjátszó

0: vasnapi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Hello Debrecen! Jövünk Hajdúszoboszló! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben repülő nap a hajdúszoboszlói repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Bessenyei Péter és Rohács Tamás. Érkezik az oktató vadászgép, a Delfin. Jönnek a világ leggyorsabb UR repülői, a sárkok. Bemutatót tart a honvédség, és ejtőernyővel ugrik a miniszter. A gyerekekhez benéz majd Csüsü a sárkány, lehet majd sétarepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap jön a 100. legendák a levegőben repülő nap Hajdúszoboszlón. A belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Kisebb földrengés volt Magyarországon. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző. Dobó Nikolett vagyok. Jó napot kívánok! Kisebb földrengés volt Magyarországon ma hajnalban Békés Csaba térségében, közölte a katasztrófavédelem. A 2,1 magnitúdójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták. A lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett. Életének 57. évében súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bonbon Együttes társalapítója, közölte a zenekar ma a közösségi oldalán. A zenész júniusban egészségi állapota miatt kórházba került, a zenekar emiatt lemondta nyári koncertjeit. Szolnoki Péter 1970-ben született Debrecenben, munkásságát 2004-ben Artisjus díjjal ismerték el, idén pedig Magyar Aranyérdem kereszt polgári tagozata kitüntetést kapott. Ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken és a járásbíróságokon július 15-én. A bíróságok majd augusztus 20-át követően tartanak tárgyalásokat, közölte a törvényszék. A jövő héten a bölcsődékben is megkezdődik a nyári szünet, az intézmények 4 hétig lesznek zárva. Ügyeletet az Ősz utcai és a Faragtár utcai tagintézmények biztosítanak. Ma egy gyenge hidegfront hatására gyakran megnövekedhet a gomoly felhőzet, helyenként zápor, Hajdúbiharban zivatar is kialakulhat, emiatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a megyében. A legmagasabb hőmérséklet 24-26 fok körül alakul. Késő estére 15-17 fokig hűlhet a levegő.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mix

Hölgyeim, kezüket csókolom, uraim, tiszteletem, ez már a Daily Mix a Rádió Egyen vasárnap. Kellemes hétvégét kívánok önöknek. 2026. július 12 a pontos dátum. A mikrofonnál, a lemezjátszóknál, a DJ pultban pedig a következő egy órában Keserű Tomi. Mixelek önöknek, utána pedig majd levált itt a stúdióban Makranci László, és jön a Hajrá Sportmagazin, illetve Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Várjuk az üzeneteket, 0620 95 95 395 az SMS Viber számunk, mondom ezt a közlekedőknek, ha esetleg rendőrökkel találkoznak, vagy trafipaxot látnak, akkor mindenképpen dobjanak egy üzenetet. Nagyon szépen köszönöm. Én is dobom önöknek az igazi mai slágereket, remélem, hogy elkapják. Jön Ray Dalton újdonsága itt a Rádió Egyen a Daily Mixben, ez a Blood Run In.

Itt a Rádió Egyen a Daily Mixben már is jön az egyik kedvenc DJ producerünk Sam Feld, aki egyébként az egyik legaktívabb zöld arc az elektronikus zenei szcénában, ezt mondják róla, hiszen ugye ő hozta létre a Heartfelt Foundation-t, amely kifejezetten a fenntarthatóságot és a környezettudatos fesztivál kultúrát támogatja. Le a kalappal előtte. Rosalinnel közösen ez már a Heart Like Mine a Rádió Egyen a Daily Mixben.

Kertészek, figyelem, itt a Rádió Egyen a Daily Mixben. Hát többször is elmondtam már, de hát ha van, aki esetleg még nem hallotta, hogy Debrecenben ismét elindult a legszebb konyhakertek program. A város ugye olyan kertművelőket keres, akik példamutatóan gondozzák a saját kis zöld területüket, legyen az erkély, udvar vagy közösségi kert. A nevezési határidő egészen közel van, ezért a szervezők arra kérik a debrecenieket, hogy aki szeretné megmutatni a kertjét, az minél előbb jelentkezzen. Ráadásul a díjazásnál nem a méret számít, hanem a gondosság, a kreativitás és a fenntartható megoldások. A jelentkezéskor, valamint a verseny ideje alatt a zsűri fotókat vár a balkonról vagy a kertről, a képek beküldése pedig elengedhetetlen feltétele a jelentkezésnek. A határidő egyébként július 15-e. A jelentkezési lap beszerezhető és leadható online, illetve személyesen a Régi Városházán, a Porta és a Zöld Terület Osztály 211-es irodájában.

hajrá mindenkinek, szerintem nevezzenek be, hogyha egy ilyen kis kertet üzemeltetnek, vagy éppen dolgozgatnak rajta, sose lehet tudni, hát ha esetleg az önöké lesz a legjobb. Én nagyon szorítok, méghozzá Taylor Swift segítségével, akinek meg gratulálunk, hiszen férjhez ment, jön a The Fate of Ophelia, a Rádió 1-en a Daily Mixben.

Megszokhatták már, hogy ilyenkor ünnepelünk itt a Rádió 1-en a Daily Mixben. Hát jönnek a névnaposaink első körben július 12-én vasárnap. Itt vannak az Izabellák. Az Elizabeth, azaz Erzsébet spanyol eredetű alakváltozataként terjedt el Európa szerte. Aztán a Dalmák, ez Vörös Marti Mihály írói névalkotása. Eredetileg férfi név, ugye a Zalán futása című hős költeményében. A Jánosokat is meg lehet ma lepni, csak úgy, mint az Ernőket, az Eleonórákat, a Gerzson nevűeket, a Félixeket, a Fedorokat, vagy éppen a Fortunátokat, meg persze a szülinaposokat. Úgyhogy Isten éltesse önöket egy jó kis pörgős újdonsággal itt a Rádió 1-en a Daily Mixben. Jön Kato és a Turn the Lights Off.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Július 12-e, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! A debreceni repülőtér mellett található Ibis Styles Debrecen Airport szálloda átlagosan 70%-os foglaltsággal működött az elmúlt egy évben. Tudatta Kövesdi Barnabás, a hotel ügyvezető igazgatója az MTI-vel pénteken. A közleményben megjegyezték azt is, hogy állandó munkatársaik száma 24, emellett fogadnak nyári gyakorlatra diákokat. A szálló együttműködik a helyi középiskolákkal, valamint a Debreceni Egyetemmel. Utóbbival duális képzésben is részt vesznek. A nyári főszezonban jelentősen megnőtt a debreceni nemzetközi repülőtér forgalma, hangzott el a napokban a DTV híradóban. A legnépszerűbb úti célok továbbra is a repülővel közvetlenül elérhető tengerparti üdülőhelyek. Bulgária idén is a legkedveltebb desztinációk közé tartozik, de sokan választják Törökországot, Görögországot, Tunéziát, Albániát és Ciprust is. Molnár Szilvia utazási szakértő szerint azok jártak a legjobban, akik időben lefoglalták a nyaralásukat. A korábbi évekre jellemző kedvező utolsó pillanatos ajánlatok ugyanis egyre ritkábbak, a nyár közepén pedig már jóval nehezebb pénztárcabarát üdülést találni.
2: Nincsenek azok a nagy last minute-ek, mint évekkel ezelőtt voltak, tehát arra nem számítsunk, hogy fillérekkel el tudunk menni most július-augusztusba. Kitartanak az árak, kevés hely is van, ezért azt mondom, hogy a tavalyi évhez képest egy olyan 20-30%-kal azért drágulásra számíthatunk.
1: A gondtalan kikapcsolódás mellett a váratlan helyzetekre is érdemes felkészülni. Az egyik bank közlése szerint a nyaralók mintegy fele továbbra sem köt utasbiztosítást, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy akár egy elveszített podgyász is komoly többletköltségekkel járhat. A szakemberek ezért azt javasolják, hogy utazás előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő utasbiztosításról. Újabb helyen zajlik a 33-as főút debreceni belterületi szakaszának felújítása. A következő bő egy hónapban a Füredi út 76 és 94 szám között dolgoznak. A Böszörményi út és a Csigekert utca közötti mintegy 250 méteres részen ezekben a napokban a szegélybontást és az új szegélyek kiépítését végzik. Ezután a hónap utolsó hetében előbb a külső, majd a belső sávokban eltávolítják a régi útburkolatot, és új aszfalt réteget terítenek le. A munkálatok miatt továbbra is ideiglenes forgalomterelésekre, sávlezárásokra kell számítani. Várhatóan augusztus közepéig tart az útfelújítás a Füredi út 76 és 94 szám közötti szakaszon. Az augusztus végén várhatóan felszabaduló uniós források felhasználásáról, valamint a közép és hosszú távon megvalósítandó projektekről folytatott eszmecserét Kimura Tetsuya japán nagykövet Tárkányi Zsolt debreceni országgyűlési képviselővel, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkárával. Kimura Tetsuya Facebook oldalán arról írt, Tárkányi Zsolt arra kérte, feltétlenül látogasson el Debrecenbe. A japán nagykövet úgy fogalmazott, mivel a Debreceni Egyetemen sok japán orvostan hallgató tanul, szeretne a közeljövőben ide is ellátogatni. A Debreceni Egyetem hallgatói statisztikája alapján 2025 őszén 165 japán hallgatójuk volt. A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának gyermekrehabilitációs járóbeteg központja új, korszerű fizikoterápiás eszközzel gazdagodik, amely hidegterápiás kompressziós kezelésre alkalmas. A berendezést a Hunép ZRT 1 millió forintos felajánlásából vásárolja meg az intézmény. Az adomány a vállalat jótékonysági kispályás labdarúgó tornájának bevételéből gyűlt össze. A támogatást csütörtökön ünnepélyes keretek között adták át a gyermekklinikán, írták az unide.hu oldalon. Ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken, valamint a járásbíróságain július 15-én. A bíróságok majd augusztus 20-át követően tartanak tárgyalásokat, közölte a törvényszék. A jövő héten a bölcsődékben is megkezdődik a nyári szünet, az intézmények 4 hétig lesznek zárva. Az Egyesített Bölcsődei Intézmény összesen 14 óvodát üzemeltet Debrecenben, a nyári szünet érinti ezek nyitvatartását is. A szünidő alatt az Ősz utcai, valamint a Faragtár utcai tagintézmény biztosít nyári ügyeletet. A férőhelyek száma jelentősen megnőtt az elmúlt években, 2 új tagintézmény létesült, Józsán és a Postakertben. Emellett egyházi intézmények is épültek. Erről Gyöngyösi Katalin, az Egyesített Bölcsődei Intézmény intézményvezetője beszélt a Média Centrumnak.
3: Jelenleg azt tudom mondani, hogy még most is szerintem bármelyik debreceni bölcsődében, nem csak az önkormányzati fenntartásúakban, hanem az egyházi intézményekben is van biztosan férőhely, tehát ősszel és folyamatosan a nevelési év közben is tudunk fogadni.
1: A bölcsődékben a szünet ideje alatt karbantartási és felújítási munkákat, illetve nagy takarítást végeznek. Több száz fellépő, hazai sztárok és nemzetközi előadók várják hamarosan a Debreceni Campus Fesztivál látogatóit a Nagy Erdőn. A nagymúltú rendezvény nem csak esti koncerteket kínál, családi, kulturális és közösségi programok is színesítik a kínálatot. Az ország második legnagyobb fesztiválját július 22-e és 26-a között rendezik meg a Nagy Erdei Stadion körüli területen. Idén megújult útvonallal várja a résztvevőket a Night Ride, az elmúlt évek egyik legsikeresebb virágkarneváli közösségi programja. A szervezők a tavalyi rendezvényt követően érkezett, számos visszajelzést figyelembe véve alakították ki az idei felvonulás tervét, amely a korábbihoz képest közel kétszer hosszabb útvonalon kínál közösségi élményt a kerékpárosok számára augusztus 18-án. Isztambulban a World Folk Dance Competition nemzetközi versenyen képviseli a Civisvárost a Debreceni Népi Együttes, közölte Pap László a Facebook oldalán. A polgármester azt írta, a 76 éves együttes 30 fővel utazik a fesztiválra, hazánk képviseletében a hajdúsági táncai mellett a Kárpát-medence más tájegységeinek kultúrájából is ízelítőt adnak Törökországban. Sport. Világsztárok lépnek rekordtánra jövő héten a budapesti Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ugyanis kedden rendezik idén már 16. alkalommal a Gyulai István Memoriált. Az egynapos viadalon a Déjesi Debrecen két magyar bajnoka, Kozák Luca és Kleckner Hanga is megméretteti magát.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: Élőben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: No, helycserés támadás a folytatásban itt a Rádió 1-en, hiszen véget ért a Daily Mix, úgyhogy én is búcsúzom, Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, találkozunk hétfőn. A folytatásban jönnek a programajánlatok, aztán pedig természetesen már Makranci László a főszerepben, hiszen indul a Hajrá sportmagazin, méghozzá nem is akárkivel, illetve akárkikkel, jön a Hertz és a Purple Disco Machine és a Wonderful Life itt a Rádió 1-en. Hello mindenkinek!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hű, stabil optikai net féláron.
4: Bizony, ennek a felesen tréfa.
5: Otthoni és üzleti

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Akusztikus koncert lesz ma délután a Víztoronyban. Dobó Nikolett vagyok, szép napot kívánok a hallgatóknak. Szatmári Toni és Nagy János duója az utcazene hajdúsági fővárosából, Hajdunánásról érkezik. Műsorukban ismert magyar dalok lesznek hallhatók akusztikus formában. A koncert 16 órakor kezdődik a Nagy Erdei Víztoronyban. Ezekben a napokban zajlik az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara rendezésében. A Magyarországon egyedülálló zenei rendezvény kiemelkedő eseménye a Zenés Esték a Nagy Erdőn hangversenysorozat, amelynek részeként ma 19 órától Szaniszló Attila zongora estje lesz Liszt Ferenc műveiből a Liszt teremben. A belépés ingyenes. Folytatódik a Debreceni Református Nagytemplom nyári program sorozata. Július 14-én kedden 19 órától a Szerelmes Nagytemplom keddi kalandok és kincsek című rendezvény keretében. Ezúttal a Rákóczi Nagy Harangja elnevezésű templom túrán vehetnek részt az érdeklődők. A program során a látogatók megtudhatják többek között, hány harang található jelenleg a nagytemplomban, és mi teszi különlegessé a Rákóczi Nagy Harangját. A tárlatvezetéssel egybekötött túrán bejárható a teljes látogatói útvonal. A templomtér mellett az állandó és időszaki kiállítások, valamint a padlástér is megtekinthető. Jegyek kaphatók a Nagy Templom jegypénztárában, a Karakter 1517 könyvesbolt és kávézóban, valamint a jegy.hu-n. A programokhoz jó szórakozást és tartalmas kikapcsolódást kíván az FM 95 Rádió 1.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM 95 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm a hallgatókat, Makranci László vagyok, és ma is velem sportolhatnak a hajrában. Szó lesz a DVSC felkészüléséről, de emellett a következő idény röplabda extraliga lebonyolítása is a középpontba kerül. Végül pedig Mezei Gergő is tart egy élménybeszámolót, a szervát ültetettek Európa játékáról. Először viszont foci. A végéhez közeledik a DVSC ausztriai edzőtábora. A Loki csütörtökön és pénteken egy-egy felkészülési meccset is játszott. Gert Remmel vezető edző beszélt az eddigi tapasztalatairól, és kiemelte, hogy nagyon hasznosan telt számukra az elmúlt időszak.
1: For the team is clear why it's important.
0: A csapat számára nagyon fontos, hogy együtt vagyunk. Az edzőtáborban most gyakorlatilag 0-24-ben együtt tudunk lenni, és ilyenkor minden egyes percet ki kell használni arra, hogy fejlesszük a csapatot, akár az egyént, akár kisebb csapatrészeket. Emellett pedig a játékunkon is dolgoznunk kell, mivel a szakmai stáb fele és a keret egy része is új, ezért erre különösen nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Ráadásul már csak néhány hetünk van arra, hogy a tétmeccsekre felkészüljünk. Viszont ez az edzőtábor eddig nagyon hasznosnak bizonyult. Szerintem minden edző kollégám nevében beszélhetek, ha azt mondom, hogy nincsenek nagy elvárásaink a játékosok felé. Azonban néha azt érzem, hogy egy kicsit olykor-olykor túl teljesítenek a srácok. Így bátran mondhatom, hogy a hozzáállás, a mentalitás tekintetében egyértelműen elégedettek lehetünk, és öröm velük együtt dolgozni. Most jöjjenek az igazi mai slágerek itt az FM 95 Rádió 1-en, utána röplabdával jövünk vissza.

0: Folytatjuk hajrá magazinunkat itt az FM 95 Rádió 1-en. Mint ismert, a Deac férfi röplabda csapata is tagja annak a 6 együttesnek, amely az Extraligában fog küzdeni a következő idényben. Podor Antal szakosztályvezető beszélt a jövő évi lebonyolításról.
1: A lebonyolítás az egy nagyon nagy kérdés volt a csapatoknál, illetve a szövetségnél, erről is külön volt egy vita. Azt is állíthatnám, hogy talán még mindig nem zárult le véglegesen, mert az alapszakaszt azt abban meg tudtunk egyezni, hogy az alapszakasz az hogy menjen. Ott oda-vissza két forduló lesz, és a playoffról volt vita, mert azt a tervezetet találták ki, hogy a 6 csapat közül az első 2 csapat eleve bejut az elődöntőbe, és a 3., 4., 5., 6. csapat játszon playoff meccset az elődöntőbe jutásért. És ezt vitatták a csapatok fele körülbelül, és megnyugtató válasz, hogy mindenkinek megfelelne, az utolsó pillanatig nem született, és bár van egy tervezet, amelyik ezt az általam említett módszert akarja alkalmazni, de még mindig támadják. Tehát tulajdonképpen a bajnokság kezdeteig még ebbe a kérdésben lehetnek viták vagy változások is.
0: És hogy hol foglal helyet ebben a mezőnyben a Deac, azt is megválaszolta a Fodor Antal.
1: Ez a 6 csapatos Extraliga, ez egy gyilkos menetelés lesz, és ezen belül mi most nagyon nehezen tudjuk elhelyezni magunkat, már részben azért, mert a csapatunk átalakulás alatt van, nem nagy átalakulás, de azért átalakulás, hisz a 2-4-es ütőnk az eligazolt tőlünk. Erre jelenleg folynak egyezkedések, egyeztetések. A riválisaink úgy tűnik most, hogy előnyösebb helyzetben vannak, mert minden információ szerint a csapatok egységesek és készen vannak, tehát lezárták a csapat átalakítást, az igazolások számát is tudjuk. A mezőnynek van egy olyan része, amelyiket most a papírforma szerint erősebbnek tartjuk, vagy nehezen legyőzhetőnek. Ez a 3 csapat, az a Kaposvár, a Fehérvár és a Pénzügyőr, és van a TF, a Miskolc és a Debrecen, egy újabb 3-as csoport, ahol közel kiegyenlített erőviszonyokra lehet számítani.
0: Maradjanak velünk, hiszen a zene után folytatjuk a hajrát.
2: Az FM 95 Rádió 1-en igazi mai slágerkövet. Igazi mai sláger.

0: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. Kiemelkedő magyar szerepléssel zárult a szerb átültetettek és művesek ezeltek Európa játéka. A magyar csapat 48 arany, 24 ezüst és 23 bronzérmet szerzett a hollandiai Arnhemben. Ehhez a hajdúböszörményi Mezei Gergő 3 arannyal és 1 ezüsttel járult hozzá. Azonban a körülmények megakadályozták abban, hogy akár több is lehessen.
1: Minden verseny tartogat valami újat, így az elemekkel kellett olyan szempontból megküzdeni, hogy sajnos az atlétikai versenyszámokat törölték a naptárból, vagy hát igazándiból így a versenyzési lehetőségünket. És hiába készültél ezekre a számokra, a 800-500 méterre, egyébként 800 méteren, amióta a nővérem versenyével sportolok, eltekintve az első tűzi versenytől mindig nyerek LB-ken, BB-ken, végül is most sem veszítettem. De hogy ilyen szempontból más volt ennek az íze egyébként. Hollandiában olyan egészségügyi szabályozás van, ami szerint vörös sikerül alatt nem lehet sporteseményeket tartani, nem csak hogy kültéren, de beltéren sem. És bár a hét közepén is elkezdődött az, hogy rövidítették a versenyeket, amit tudtak, az délben rátették reggelre, egészen csak délig lehetett versenyezni, úgyhogy elég sok sportoló volt érintett ebbe a hőség miatti korlátozásban. Ugye mindenki magyarnak ismert ez a meleg, mert nálunk ez hozzátartozik a nyárhoz. De a hollandoknál azt kell tudni, hogy náluk ilyen 25 fok eső a nyár, és náluk ilyen még sosem volt, hogy 30 fok fölé bőven fölbúszott a hőmérséklet napokon keresztül, és 37-38 voltak. És végül is az atléták voltak azok a versenyen, akik talán a legkellemetlenebből jártak ilyen szempontból, mert pont a két atlétikai nap lett teljes vörös sziasztás volt érvényben, és így nem csak hogy rövidítették, hogy mondjuk esetleg átették reggelre ezeket a számokat, hanem teljes mértékben törölték.
0: Annak ellenére, hogy elmaradtak az atlétikai számok, az Amateurs by Team United Shipping csapatának köszönhetően mégis összejöttek az érmek.
1: Ugye én hálásra lehetek, mert ugye én országúti kerékpározom is, és azokat a számokat szerencsére megtartották még, bőven nem voltunk benne a riasztási időszakban, és sikerült is örömmel szereznem, de sajnos az élet ez mindig ilyen, hogy az ember készül, csinálja, aztán az, hogy nem csak a sportterén, de az élet minden területén is, akkor derül ki, amikor már ott van a pillanat, hogy mire volt elég, amit véghez itt felkészül, és hogy hogyan állnak össze a feltételek, megengedik-e azt, hogy megmutassa a teljesítményét, vagy azt, amit szeretne bármilyen területen is.
0: Maradjanak velünk, hiszen hamarosan folytatjuk a Mezei Gergővel készített riportunkat.

0: Hajrá magazinban folytatjuk a Mezei Gergővel készült riportunkat. A böszörményi szervát ültetett sportoló elmondta, hogy a hollandiai körülmények nem voltak újak számára. Egy korábbi praktika segített neki a felkészülésben.
1: A hőségben azért ugye fokozottan oda kell figyelni a főleg a folyadékfogyasztásra, a túlhevelés veszélyeire. Nem ismeretlen számunkra az korábban Ausztráliában, Dél-Afrikában is versenyeztünk kiemelkedő nagy melegben. Nem volt ebből gond, mert tényleg az ember olyan frissít, nem egy maratonfutásról van feltétlenül szó, távban vagy időintervallumban, akkor ezt meg lehet oldani, hogy az ember tudatosan áll ehhez hozzá. Én egyébként a nagy melegben mindig úgy edzem, sőt, egyébként nem csak a nagy melegben, ez már egy elég régi szokásom. Annó még Orrendi Misi bácsival kezdtük ezt a Debreceni Sportcentrumnál. Hogy az edzés előtt és edzés után is megmértük a testsúlyomat, és így tudtuk, hogy mennyi az a folyadék, amit nem tudtam visszapótolni az edzés során, és az edzés végeztével ezt ugye meg kellett tenni. És akkor így igazából ennek a veszélye elkerülhet, hogy az ember esetlegesen kiszáll, vagy keletkezik valamilyen hosszabban fennmaradó károsodás.
0: Mezei Gergő ráadásul ezeket a sikereket a nővérének is tulajdonítja, hiszen az ő veséjével versenyez.
1: Én szerintem, amikor egy sportoló versenyzik, főleg egy akár egy félprofi vagy egy profi sportolóról beszélünk, a sohasem csak egy személyről szól, hanem ott van mögötte egy stáb, támogatók tömkelege, az egyesülete, a szövetsége, a válogatott. Tehát nekem is ugye a Magyar Szabadtek Szövetsége válogatott sportolójaként indulok. Idén kiemelkedően szerepeltünk az Európai Játékokon, negyedik helyen végeztünk a tabellán. És ugye a nővéremtől kapott vese, ugye ez már lassan 10 éve, hogy bennem van. Ez egy ilyen extra fűszer az egészhez, mert nem csak, hogy én magam miatt, ső miatt megyek, hanem ilyenkor mindig megmutatom azt a lehetőséget, amit egyrészt egy második esély az életben, hogy csak abban az ember egy ilyet, hogy az ahogy érdemes élni, és azt nem csak a versenyeken, hanem minden napokban is próbálom szem előtt tartani. Másrészt pedig a lehetőség arra is, hogy az ember motiválja másokat, akik esetleg hasonló, vagy nem teljesen hasonló, de mégiscsak valamilyen helyzetbe kerülnek az életben a versenyeken, hanem minden napokban is próbálom szem előtt tartani. Másrészt pedig a lehetőség arra is, hogy az ember motiválja másokat, akik esetleg hasonló, vagy nem teljesen hasonló, de mégiscsak valamilyen helyzetbe kerülnek az életben.

Chiren, Martin Garrix és a Repeat It. A 31. Purple Disco Machine, Ash This Beat of Your Heart. A 33. Lado Lucala és a Lottery. A 32. Tame Impala Draculával. A 31. helyről szólt az előbb Alex Warren és az Ordinary, de itt a 30. még Metszeszári Jüger és a Sonic dal, az It Feels So Good. A 29. Rehab in a Rock My Body. És a 28. egy nagy kedvencem, Kamrád, és a Hug Yourself, szerintem szenzációs a dal. Nem tudjuk, hogy ezen a dalon mennyit dolgozott, de Kamrádról van egy legenda, amit ő egyébként többször megerősített, hogy volt olyan dala, amit egy vonatút alatt írt meg. Szerintem ezen egy picit többet melózott, de óriási. Kamrád, Hug Yourself, a Rádió egy top 50-ben, tehát a 28. helyen ezen a héten.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a top 50-ben pedig nem állunk meg, egy óriási sláger, Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. A dal egyébként az első közös munkájuk, pedig én korábban fogadtam volna, hogy már dolgoztak együtt, de itt kiderült, nem. A dal egyik társszerzője pedig Ryan Tedder, a One Republic frontembere, szóval tényleg van benne munka, van benne tehetség, és meg is van az eredménye. Az igazi mai slágerek között David Guetta, Jennifer Lopez és a Save Me Tonight a rádió egy top

Itt csak igazi mai sláger megy, közti pedig Alex Kenji a Top 50-ben, akinek egyébként több alter egója is van, mert hogy nagyon sokszínű művész, különböző műfajokban is alkot, és ezekhez külön művészneveket is választott magának, például Yoshi Chandler, Combo, Green Sugar, vagy éppen Kaiko, ilyen neveken is dob piacra dalokat. Ez viszont Alex Kenji néven a nyár egyik nagy kedvence, a Bumble, ami a Rádió 1 Top 50-ben ezen a héten

28. Ray, a Where Is My Husband-el. A 19. Cashmere és a White Rice. A 18. helyen Lady Gaga is, az Abrakadabra. A 17. Alex Kenji és a Bumble. A 16. két

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Rádió 1 Top 50, és most Taylor Swift, akinek egy hete volt a lagzia, az év egyik legjobban várt lagzia is egyben, és az év legtitkosabb lagzia is, mert hogy azóta sem jött ki egy darab fotó se róla, van néhány, ami kering a neten, de ezt mind megerősítették, hogy teljesen kamu, nem jött ki még róla kép. Az igazi mai slágerek között viszont mindjárt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Top 50-ben pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki nem csak zenélni szeret, de imád boxolni, megnézi is a sportot, és emellett szeret sütni, főzni, állítólag a legjobb, a legendás banánkenyere. Ez pedig az aktuális igazi mai slágere, Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion a Rádió 1 Top 50-ben a 7. helyet csípte meg a héten.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, egyre közelebb a dobogó, mindjárt mondom, hogy ki a negyedik, előtte viszont nézzük a listát, eddig a 14. helynél hagytuk abba az előbb a számolást, Joel Corey Galantis Stay a Little Longer.

a 10. Taylor Swift és az Opel Light. A 9. Louis és a Get Lucky. A 8. Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. A 7. lett Bibi Rexha, Faithless-szel és a New Religion-nel. A 6. helyről szólt az előbb Ray Dalton és a Blood Running, az 5. Tóth Abigail Excel.

Feld, akivel alig két hónappal ezelőtt óriási bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, most pedig a dobogó előttől érkezik Rosalinnel közösen Sam Feld, tehát ez a Heart Like Mine a negyedik hely.

első, hát melyik dal az, ami nagyon nem volt itt? Pedig nagyon itt a helye. Hát az, ami megnyerte a héten a top 50-et. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Ezt indítom már is a Rádió 1-en. Király Tamást hallottátok, további jó rádiózást mindenkinek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a fele sem tréfa.
7: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
2: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: reklamkukac@mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább, írja az NTI. Útépítési munkák miatt lezárják a Hétvezér utca megállóhelyet hétfőtől augusztus 16-áig, közölte a DKV. Az érintett járatok az 50 méterrel előrébb található ideiglenes megállóhelyen állnak majd meg. Hétfőn változóan felhős és csapadékmentes időre van kilátás több-kevesebb napsütéssel és 27 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalban 13-15 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Szép jó napot kívánok mindenkinek! Kuki vagyok, és egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi majslágereket, még szakítás nélkül, After Party Show Summer Edition. Szóval nem csak 18 óraig, hanem 19 óraig. Nem szép az élet, de hanem gyönyörű. Remélem, hogy jól vagytok, bár ahol vagytok, adjatok egy kis hangerőt, higgyetek nekem, nem fogunk unatkozni. Érkezik rögtön egy fantasztikus duett nálunk, Jennifer Lopez, spanyolul Jennifer Lopez, és David Guetta vele gyűjt a szem címe. Save me tonight, én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, jó? David, légy szíves, jó, legyél jó fej, tessék bemutatkozni, jó? Most!
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend DJ Kuki on Radio 1 Hungary. Don't know.

James Hype és 7 Second. Haha, most egy picit lazulunk egyet, úgyis ez a szlogen. After Party Show, lazulj kukival, érkezik egy kis funky hangulat.

mondom, 111-111-re, jó? Oké? Oké. Jó hírem van, 12 percig nem beszélek, csak mixelek nektek az igazi mai slágereket, nem csak 18 óraig, hanem 19 óraig. After Party Show Summer Edition itt a Rádió 1-en.

De jó volt ez, nem? Na, még szép, menjünk tovább, érkezik egy a francia DJ duett, ketten vannak benne, úgy hívják őket, hogy Offenbach, Wasted Love. Van egy ilyen néha, ugye? A Wasted Love. Még egyszer hangsúlyozom, annak fiúk, jó hírem van, nem csak 15 óraig mixelek nektek az igazi vajslágereket, hanem 19 óraig. Summer Edition, itt a rádió egy ilyen. Minden oké, jól vagytok? Ha bármi gond van, írjatok nekem, jó? Ha tudok, segítek. De úgy mondtam, nálunk kevés a duma, sok a zene. Jön akkor Offenbach, úgy mondtam. Wasted Love, itt a rádió egy ilyen. Allez, lázulj meg!

0: Tis Show Summer Edition, mert még egyszer hangsúlyozom, 15-től 19 óraig mixerek tovább nektek az igazi imáslágereket, és kivel találkozunk, azt is elmondom, hamarosan játszom nektek Tiesto, Don't Be So Shy. Jó lesz? Na, még szép!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább, írja az MTI. Útépítési munkák miatt lezárják a Hét Vezér utca megállóhelyet hétfőtől augusztus 16-áig, közölte a DKV. Az érintett járatok az 50 méterrel előrébb található ideiglenes megállóhelyen állnak majd meg. Hétfőn változóan felhős és csapadékmentes időre van kilátás több-kevesebb napsütéssel és 27 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalban 13-15 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

kívánság műsor nálunk. Nyugodtan lehet kérni a standardja, a US Gary-től például, jó? Jó barátom, US Gary. Haha, bizony. Érkezik akkor a Cookie Kalea. Fajajt a rádió egyen. Hadd szóljon, hölgyeim és uraim!

0: Radleton, Blood Running.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
3: Campus Fesztivál. Július 22.

hazai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Hamvai

0: Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal. Majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
6: És a döntő pillanat.
7: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
0: Gól! Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
8: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
9: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken és a járásbíróságokon július 15-én. A bíróságok majd augusztus 20-át követően tartanak tárgyalásokat, közölte a törvényszék. A jövő héten a bölcsődékben is megkezdődik a nyári szünet, az intézmények 4 hétig lesznek zárva. Ügyeletet az Ősz utcai és a Faragtár utcai tagintézmények biztosítanak. Kedden a főváros ad otthont a 16. Gyulai István Memoriál atlétikai magyar nagydíjnak. Az egynapos viadalon a DSI Debrecen 2 magyar bajnoka, Kozák Luca és Kleckner Hanga is megméretteti magát. Hétfőn változóan felhős és csapadék, mentes időre van kilátás több-kevesebb napsütéssel és 27 fok körüli maximum hőmérséklettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: and Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, élő kívánság műsor 20 óraig, a Manát túlsó végén most kit köszöntsünk? Halló, halló, halló!
2: Sziasztok, Kata vagyok.
1: Hello, Kata, mi újság? Hogy vagy?
2: Jó vagyok, vasárnap van.
1: Tényleg?
2: Holnap újra munka.
1: Az viszont nem jó.
2: Úgyhogy,
1: okay. Na, jó van, oké. Okay. Kértem tőlem egy jó dalt, a szám címe Where is my husband?
2: Mi így van?
1: Mi?
2: Meg tudnád mondani?
1: Tessék?
2: Hát meg tudnád mondani, hogy where is my husband?
1: Hogyan tudjam, Kata? Hol van a férje?
2: Az a baj, én sem tudom.
1: Ja jó, oké. Okay. Hívd fel őt.
2: Hát nincsen.
1: Ja nincsen, már lesz.
2: Nem majd egyszer talán.
1: Így van, mondom, majd lesz. Pozitívan kell gondolkodni. Kinek szeretnék küldeni?
2: Mindenkinek, akinek nincsen husbandje.
1: Ja, oké, okay. Rendben. Megértettem. Na jó, köszönöm szépen a telefonat el, és keresd meg azért a husbandet, jó?
2: Mindenképp, köszi.
1: Én köszönöm, ciao, ciao, szia, szia.
2: Hello.
1: Az egyik SMS-i cúrciakú kimai üzenetem kicsi szívemnek, megijedtem kicsit délben, levert a víz rendesen, de rájöttem már még egyszer, harani kell kedvesem, várom már nagyon a jövőt, a 2027-et, tudom, az a legszebb év lesz, mit veled töltök el, addig is várlak, mint mindig, hiányzol, nagyon szeretlek, örökké, imádlak, csokolak, baba. Ezután Ciakuki, Oliver vagyok, naponta nézem a Tour de France versenyzőit, neki kérem, és akik szeretik a titaniumot, köszi. Ez most nincs nálam, de legalább az üzenet elolvastam. Ciakuki, Olaszországból tartunk haza a kis családomán, és hogy ne unatkozunk, szeretnék nekik egy dalt küldeni. A dalt rád bízom, köszönöm puszika, kutyás Betty. Érkezik akkor Ray, és a szám címe Where is my husband?

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, élő kívánságműsor 20 óraig. Kit köszöntsünk most? Halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, da?
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Á, le vagyok lassúva, rendezvény volt éjszaka.
1: Igen?
2: Dolgoztam, hangosítottam, álmos vagyok és fáradt vagyok.
1: Szóval iszt is?
2: Elmondhatni, igen. Jó. Nagy problémákkal küzdök.
1: Bár én nem tudok segíteni, ne arágul rám. Én csak műsor vezetek. Na!
2: Már segítettél, mert ezzel kimondtam, már nem is olyan rossz.
1: Nagyon jó. Ráadásul jó, jó, jó zenét kértél tőlem, a szem címe Dracula. Nagyon jó, szuper. Kinek szóljon?
2: Igen, igen. Minden másnaposnak, meg harmadnaposnak, meg bulizósnak, mindenkinek. Regenerálódjunk egy kicsit.
1: Értettünk, kigyel egy jó kávét, minden rendben lesz, jó?
2: Ja. Jó vagyok amúgy, csak pihenni kell.
1: Akkor menjél el unni.
2: Úgy lesz, meg meghallgatom ezt a zenét is.
1: Hát, na meg szép, azért iftád, jó van. Köszönöm szépen a telefonat, hogy ez magadra kitartást jövő étre, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Az egyik Viber üzenek itt szól, felveszem a hegesztő szemüvegem, hogy lássam valamit. Szia, Kuki, üdv a fejlezete, nem is tudod, de ma is velünk kamionozol az úti cél Patra Görögország, csak az üres pálya és csak a Kuki Weekend After Party Show. De jó fej vagy, Tibor, de jó. Jó van, óvatosan az úton, jó? Érkezik nálunk akkor az isteni Tam, Impala, Jenny, Boys Noise, a szám címe Dracula.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Morning Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

diszkus, itt csapatlányok, fiúk! Ők jönnek szórakoztatni titeket egészen 21 óraig. Ma este 9-szer érkezik Juhász Geri. Mielőtt közelebb szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok nektek egy szuperkeremes hetet. Vigyázzatok magatokra, köszönöm, hogy velem voltatok. Kuki voltam, sziasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. This.

0: Gyergyivel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió egy csak igazi mai sláger, megy, indul a diszkosi trédiósa a hét utolsó napján. Vasárnap este is itt vagyunk 8 és 9 között a stúdióban, továbbra is kétharmadban. Hambai PJ és én DJ Junior. Ladies and gentlemen,

végén Budakalászra. Alex Kenji-től nagyon-nagyon sok zenét játszottunk régen, diszkosít legendák ezek a bizonyos zenék, de most készített egy újat ebben az esztendőben, ezzel indul a Diszkosít Rádiósor. A Bamboléval kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást!

És velem Homeboy PG-vel. És hát megyünk tovább, ezt a dalt még nem raktam ki a DJ Junior videó csatornára, viszont most már két hete játszom itt a rádió egyen, úgyhogy ennek is eljön az ideje. Szerintem jövő héten meg is történik, hiszen nem leszek itthon, én ma este már külföldön tartózkodom, és egészen egy héten keresztül ünneplem a születésnapom, meg édesapám születésnapját a családommal, úgyhogy a fiúk dolgozni fognak, mixeket küldök, de ezt a dalt is kiteszem jövő héten a DJ Junior videó csatornára, szerintem olyan szerda magasságába. Jön tehát az a bizonyos Ivánféle régi klasszikus fotonovella DJ Junior.

környékről. Most viszont megyünk tovább egy olyan dal, amelyet hétfőn játszottam itt a Rádió Egyen, ráadásul a DJ Junior eredeti valódi verziót, ez is jövő héten kikerül. Egyébként a YouTube csatornánon már mint az én verzióm, a folytatásban érkezik Hugel, David Guetta, French Montana és Aiden Martin közös, ez a Shine DJ Junior eredeti valódiban a diszkó

Junior is, jó magam, Hanvai PG. Az elmúlt hét szombaton beszéltem erről többször, Bakelitről játszottam Budapesten, egy bizonyos Club Speed Partin, a Schulza meg a Küllel, és szenzációs élmények voltak, mert ugye a régi emberek eljöttek, 31 éve létezik a klub, elképesztő, hogy még mindig több mint 500 ember kíváncsi volt arra, hogy mit játszunk, ráadásul ugye szabadtéren játszottunk csak este 10-ig, szenzációs idő volt, és Bakelitről pörgetünk, és olyan bakeliteket találtam meg, hogy most azon gondolkozom, hogy ezekből a bizonyos dalokból csináljak majd új remixet. Úgyhogy lesznek

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színűlő diszkosít a Rádió 1-en. Én jövő héten egyáltalán nem dolgozom, sőt a hétvégén sem, mert úgy jött ki, hogy több mint egy hétig nem leszek itthon Magyarországon. Pihenek, mert utána viszont július és augusztus további részében őrület van, nagyon sok rendezvény. Ezek között lesz diszkosítás is egyébként. Például július 31-én majd, ez egy vadonatúj dátum a diszkosít naptárjában, érkezünk Kecskemétre, egy nagy fesztiválra, egy nagy sztárfelépő után a nagy színpadon. Együtt fogunk hárman játszani a Bárányi Hangban, meg a Junior Back-to-Back-ben, 2 órát együtt, na ez nagyon ritka.
1: És egy biztos, hogy az augusztus az az a hónap lesz, ahol annyi partink lesz, ami szerintem az eddigi rekord hónapot is meg fogja dönteni. Ami tudja, hogy 2025-ben egészen kereken 30 darab rendezvényünk volt, és nagyon karcoljuk ezt. Most valahol 28-29-nél járunk, ugye, mert bejött ez a vadonatúj kecskeméti megkeresés. Jövő hétre én összeírom, hogy mi is a valóság, mert aztán lehet, hogy idén is minimum rekordbeállítás lesz.
0: Hát meg még ráírunk hétköznap magánbulikra, szervezett rendezvényekre, akár céges bulikra, hívjatok nyugodtan minket. Ide már csináltunk 1-2-t, és azok is nagyon jól sikerültek. Most viszont egy olyan dallal megyünk tovább, amely saját eredeti valódi DJ Junior dal, mely hogy ez a Day by Day. Pénteken kikerült mindenütt a világon egy német kiadó, jó voltából streamingen és downloadingen az összes letöltő oldalra, és a DJ Junior videó csatornán pedig elérhető a vadonatúj klip. Ha még nem néztétek, akkor nézzétek meg a klipet. Most meg

0: 7000-en követitek. Nagyon fontos, hogy én innen a stúdióba megyek még Budakalászra szórakoztatni, és délelőtt is ott voltam. Ez egy rekord hét volt számomra, ugye egy Guinness rekorddal több mint 60 órát diszkóztam. Jövő héten pedig szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap mindenkit várok sok-sok szeretettel egy nyilvános díjtanul látogatható sportrendezvényen, ahol a fókuszban egy nemzetközi strandoplabda verseny, a National Cups Final. Oda várok mindenki sok-sok szeretettel, és szombaton Bogásra ott is szórakoztatok egy picit. Ha valaki pedig szeretne a 2026-os második negyedéves újdonságaimat, írjon nekem e-mailt a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra. Én ezzel búcsúzom. Szevasztok!
1: DJ Junior voltam, elutazom, el leszek utazva. Több mint egy hétig, de küldök mixeket ide a Rádió 1-ben, mert a Hanvai meg a Bárány itt lesznek, és majd tolják őket. Ami viszont egészen biztos, hogy ma este én mixeltem, minden DJ Junioros elérhető a videócsatornámon, a YouTube-on van pedig, valamint a Facebookon is a remixeim megtaláltok, és az újakat is hamarosan fel fogom majd tölteni, illetve az új remixekből készült klippeket pedig a YouTube csatornára. Pénteken megjelent a Day by Day, azt is keresétek klip formájába, szintén a YouTube-on. Most viszont a diszkosi dalával búcsúzunk és intünk bát mindenkinek, ez a vadonatúj, a Sorry. Holnap este 8-kor újra jönnek majd a srácok. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Kuki, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger V.

0: Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarországon, FM

0: This Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nagyon jól fogjátok érezni magatokat, ha innentől minket hallgattok. Mára is készültünk izgalmas zenehírekkel, sőt, a World This Mine Radio Show rezidens DJ-nek az újdonságait is végig leszük. Wilcox-szal kezdjük el!
1: Remélem, hogy nektek is gyönyörűen telik a nyaratok, éppen most utaztok nyaralni, vagy most jöttök vissza, vagy csak otthon vagytok, lazulnátok egy kicsit. Nagyon jó helyen vagytok. Csak is olyan zenéket hoztam magammal, amiktől garantáltan nagyon jól fogjátok érezni magatokat. Ezek közül az első, Joel Corey, itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show.

0: adásában. Most jön Antonio.
1: Antonio barátom, Rádió 1-es DJ kollégánk folyamatosan ontja magából a jobbnál jobb verziókat különböző klasszik slágerekből. Most a Kosinhez és a Hágyúhoz nyúlt hozzá. Én ezt először egyébként a Rádió 1-es Dunapart Festen hallottam. A Rádió 1 színpadán dübörgött először élőben, és óriásit szólt. Egyből elkértem tőle, és most itt le is játszom nektek. Következzen tehát Kosin és a Hágyú Antonio remixében itt a Rádió 1-en a World Is My Radio Show-ban.

0: Kongótól, ez volt a Don't Wanna Go Home a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox a lemezjátszói mögött, mit teszünk rá erre?
1: Nagyon izgalmas, amikor úgy készít az ember feldolgozást, hogy egy zenének a dallamát használja, legalábbis a dallammenetének egy részét, és valami teljesen újat, egy új hangzást, új énekkel, valami újat próbál belőle varázsolni. Itt született meg tőlem a Sundown, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek. Írjátok meg kommentben, ez a

0: nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön. Én biztos vagyok abban, rengetegen fogjátok maximumra tekerni a hangerőt. Ez itt egyszerre régi és egyszerre új.
1: deadmau5 nagyon nagy kedvenc előadóm, aki következik most egy régebbi trackjével, de nem az eredeti verzióban, ugyanis készült belőle egy Rinzenféle feldolgozás. Nekem nagyon tetszik, 2026-ban szerintem körülbelül így kell hozzányúlni egy dalhoz. Írjátok meg ti is a véleményeteket, ez a World is My Radio Show, a Rádió

0: Ez BB Rexen, New Religion, ezek mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: 2026 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarországon.

0: Hello mindenkinek, imádni való zenék jönnek ebben a mai második összeállításban is. Hello Wilcox!
1: Ciao Geri, sziasztok! Köszöntök mindenkit, aki frissen csatlakozott. Szerencsére ki lehet mondani, hogy újra egyre több house zenét tudunk játszani, ugyanis hála jó Istennek, nagyon-nagyon népszerű műfaj manapság. Egy olyan zenével fogom indítani az órát, aminek az előadója igenis a houseból jött, Alex Kenji, és ez a

0: mögött. Na nézzük, hogy mi a most.
1: Minden szettemben vannak úgynevezett átvezető trackek, amiknek az a feladata, hogy kicsit segítsenek nekem megcsinálni a stílusváltást itt a rádió műsoron belül. Lehet érezni, hogy feszesítünk, és ez még csak a kezdet. Clooney-val és a Half Deep Are Your Dreams el. Itt a rádió egyen a World Is My Radio Show-ban. Let's go!
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: közös zenéje volt az utolsó track Phil Coxnál ma este, itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Milyen lesz a jövő heted?
1: Szombaton Budapesten, illetve Tasson találkozhattok majd velem bulikban. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek, sziasztok!
0: És ne menjetek sehová, már is jön Briklék!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: még, van még egy óránk együtt, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet. Övé nálunk a következő egy óra. Hello, Bricklék!
1: Szia, Geri, szevasztok, fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet, érkezzen Joel Corey és a Galantis-tól a Stay a Little Longer itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

zenéje. Az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott, ami a luxus életérzésről és a laza önbizalomról szól. Úgyhogy megyünk tovább, ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show vasárnap este. Bricklék a lemezjátszói mögött, és mára is hoztunk nektek egy csomó újdonságot. Jön megint egy!
1: Most érkezik Tame Impala Dracula című dalának Jenny Remix változata. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1

0: játékoknál. Mit teszünk rá erre?
1: Jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trió egy érzelmes house dallal jelentkezik, amely a pillanat megéléséről és egy felejthetetlen éjszakáról szól. Ez jön most itt a Where Is My Radio Show-ban, Rádió 1-en.

0: Miklék, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm, Geri, hogy itt láttam, legyetek rosszak, és vigyázzatok magatokra, sziasztok.
0: Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től

0: Mind Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Az ima is sláger megy, a buli pedig folytatódik a World is My Radio Show után is. Most, hogy kidiszkoztuk magunkat Dua Lipával, hozok egy olyan dalt, ami tényleg bármilyen napszakban jól esik, egy kis extra energia, egy kis extra lendület, hogyha mondjuk a reptéri fuvarokhoz kell, vagy az éjszakai műszakhoz, az éjszakai kilométerekhez. Ray Dalton barátunkat hozom, egyenesen Amerikából, ez a Do It Again, de hozok aktuális kedvenceket is, Alex Kenji, Bambolé, Bibi Rex, a New Religion, érdemes a rádió egyet tartani.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa, Faithless kollaboráció. Jön a New Religion, ugye az 1995-ös klub himnuszt, az Insomnia újra gondolt változatáról van szó. Az alaphangulat elég hasonló, de a központi téma teljesen más. A Faithless dal a kínzó álmatlanságról, a belső démonokról szól. Ezzel szemben a Bibi Rexa dal, a New Religion, a zenéről, mint megváltásról, az éjszakai élet megéléséről, az újjászületésről a táncparketten. Hozom!

0: szív.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy az éjszakai vezetéshez is. Augusztus közepéig tart az őzek üzekedése, az őzek násza. Július közepétől augusztus közepéig jellemzően, ugye ez azt jelenti, hogy az őzbak abszolút nem ismer veszélyt és beszűkült tudat állapottal. Hát partnert keres magának, árkombokron keresztül űzi a sutát, kiugorhat az útra. Úgyhogy legyünk résen, és hogyha van erre figyelmeztető tábla, azokon az útszakaszokon meg aztán tényleg pláne. Igazi mai slágerek szólnak a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok. A

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy olyan előadó, akivel korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon bulisztunk együtt, és egyébként a mai napig emlegetjük, hogy egy annyira vidám, annyira energikus DJ szettet rakott össze, ő nem más, mint Joel Corey, a Gelentiszel és Izzy Pizzúval közös dalát hozom. Egyébként, hogyha a YouTube-ba beírjuk, hogy Joel Corey exkluzív interjú Rádió 1, akkor meg lehet hallgatni ezt a beszélgetést, annyira jó fej srác tényleg, hozom már is.